Annak felvételei szólnak majd. Egy hevesi összeállítás, hallgató és magyar csárdás, s aztán eleki táncdallamok. Az énekes Németh Ferenc, a zenekar fúvósa Dress Mihály.

egy Bogártelki Karotaszegi összeállítás, aztán a Csékzenekar Boldog Szomorú Dal című albumának címadó Erdőszombattelki összeállítása szól Táncházban című műsorunkban.

ahonnan az előbbi táncdallamok származnak, Erdőszombattelke, egy kis falu Szamosújvártól északkeletre, Szépkenyerű Szent Mártontól 6 kilométerre. Ide Szépkenyerű Szent Mártonba való a most felcsendülő Pakulárnóta, melyet Erdély számos részéről az Olá leány tánca, vagy a pásztor elvesztette kecskéit történetként ismerünk. Az előadók Horsa István, Hanusz Zoltán és Lelkes Tibor.

0: Az előző percekben a remek felvidéki prímást és zenész társait, Horsa Istvánt hallották muzsikálni, aki nagyon jól, nagyon régen ismeri a július 30-án 90. életévét betöltő ördöngösfüzesi énekesasszonyt, Hideg Anna nénit. Remélem, nem baj, hogy néhány nappal 90. születésnapja után köszöntjük Anna nénit, aki Kallós Zoltán 100 éve született népzenekutatótól kapta a Drága becenevet. Anna néni énekel, akit a Horsa Banda és Jékeli Gáspár becenevén Pikó kísér.
1: Fölszántatom a füzesi főutcát,

Gazdagítsad a patikád belőle. Ha meghalok, meghagyom a babámnak. Ne sírasson hétköznap csak.

sok kacsincsom. Végig mentem a füzesi temetőn.

új stílusú, majd hajnali lakodalmi román táncdallamok zárják Táncházban című műsorunkat. Az énekes természetesen továbbra is Hideg Anna néni, aki szülőfalujának Ördöngös Füzesnek nem csak magyar, de román dallamait is ismeri. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket mára elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Holnap este 8 óra 4 perctől újabb egyórányi népzenével várom önöket. Adásunk ismétlését a koránkelők hajnali 2 órakor hallhatják. De aki az ismétlésről lemaradna, megtalálja műsorunkat a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Ha a régmúlt zenéit szeretnénk rekonstruálni, érdemes népzenei gesztusokhoz és technikákhoz nyúlni. Az írásbeliség nélkül tovább örökített gyakorlat ugyanis olyan történeti rétegeket őriz, amelyek segítik a hiteles újraalkotást. A magyar zenészeknek ehhez egyedülállóan gazdag és jól dokumentált zenei hagyomány áll a rendelkezésére. Vendégünk a budapesti Mare Sonoro zenekar.
2: A népzenei nyomozóiroda 542. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

A Nápoly és a Vezúv közötti viszony egészen egyedülálló. A helyiek számára a hegy nem csupán egy veszélyes geológiai képződmény, hanem egy élő, szeszélyes szomszéd, akit egyszer övez mély tisztelet, rettegés és bensőséges, szeretetteljes kötődés. Ez az ambivalens kapcsolat a nápolyi identitás alapköve. A fenyegető árnyékban való mindennapi élet megtanította az embereket arra, hogy a jelen pillanatát maximális intenzitással, felfokozott életörömmel és szenvedéllyel éljék meg.

történelem során a hegy pusztító kitörései feletti felemás kiszolgáltatottság egybefort a vallásos áhítattal is. A nápolyiak a város védőszentjéhez, nápolyi Szent Januáriushoz imádkoztak engesztelésért, miközben a hegyet gyakran apai vagy isteni figuraként tisztelték. Ez a folytonos feszültség, a pusztulástól való félelem és az élet pezsgő imádata határozza meg a nápolyi kultúrát, folklort és zenét, amelyben a Vezúv egyszerre jelenik meg a végzet, az otthon és a kioldhatatlan életvágy szimbólumaként.

0: A Mares Honoró zenekar játszott. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

azért a legszebb virág a rózsám lesz benne. E piros rózsa, fehér rózsa nyílik a kertembe. Ej, de azért a legszebb virág.

szemvirág, a rózsám lesz benne. Piros rózsa, fehér rózsa nyílik a kis kertem.

Esőbe, hóba, télen, nyáron, legszebb jánya már dobonáron. Hajnalban már a rétet járja, húz a virág őkün a határba. Közel se jön hozzá, mond.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

olyan, aki nem ült még az ülébe. Szó az, ami szó, és a kiskató előleget nem is át a jövőbe.

0: sad a jövőre.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

látom, megszédít a galambom csodára. De olyan, mint a Balaton vize, aranyfényben játszik az arcszíne. Gyönyörű a Balaton, megszédít a galambom.

0: legszédébb galambom csodára. De olyan ő, mint a Balaton vize, arany fényben játszik az arcine. Gyönyörű a Balaton, megszédít a galambom csodára.
1: Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

0: szőke kislány, csit, csit, csit, sugok neked valamit, viseld magad szépen, elveszlek a héten, csit, csit, csit, egy kicsit. Viseld magad szépen, azt föl leszünk az égben. Egy kicsi.
1: Most aztán nagyon halka, hogy nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, mi mozog a zöld leveles bogár.

hogy egy róka, vagy egy nyúl. Se nem róka, se nem nyúl, komám azt, hogy meg egy úr. Ugrotni a zöld leveles bokorba, azt gondoltam, hogy egy róka, vagy egy nyúl. Se nem róka, se nem nyúl, komám azt, hogy meg egy úr. Ugrotni a zöld leveles bokorba, ide a fülembe. A faluban nincs több kislány, csak kettő, az egyiket elszerette a főjegyző, a másik meg a kapuban neveti, hi-hi-hi, mert őt meg a segédjegyző szereti,

0: Ő szereti, szereti. A faluban nincs több kislány, csak kettő, csak kettő. Az egyiket elszerette a jegyző, a főjegyző. A másik meg a kapuban neveti. Mert őt meg a segédjegyző szereti, szereti. A másik meg a kapuban neveti.
1: Pereszteki, tudja bele, milyen neki?
0: Jaj.
2: Záróra!
3: Záróra, Mártuska! Mi a nótája?
2: Semmi!
3: Semmi? Hát akkor...

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió.

kis angyalom, nem eszem én belőle, elmegy az eszem tőle, kis angyalom, nem eszem én belőle, elmegy az eszem tőle, kis angyalom. A Szegedi híd alatt, kis angyalom, lányok sütik a halat.

Hátra jártam sárban, a pasárban, de csipót vettem a pásárban, de tortát.

como tu hombre, sí, o pechar, echar.

0: nekem a világ.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
0: A kanyargó tisza parítják.

0: Örök zöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Még sem könnyű hazamenni. Szőke kislány, barna kislány, jaj, de tetszik valamennyi. Megforgatom mindegyiket, megszerettem az egyiket, kitáncolom

Egyiket kitáncolom magamat az angyalán. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Húzzad, húzzad ezt a nótát, most már mind.

cserélünk, kimulatjuk magunkat az angyalát. Húzzad, húzzad ezt a nótát, hajnalig a ragyogóját. Hiszen úgyis egyszer élünk senkivel, mi nem cserélünk, kimulatjuk magunkat az angyalát. Húzzad, húzzad ezt a nótát, hajnalig a ragyogóját.

0: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Közben estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már 11 cm nőtt a vízállást, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Példaértékű volt a magyarok összefogása és felelős viselkedése, az elmúlt napokban jelentette ki a belügyminiszter. Posvai Gábor közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond, az előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tartja meg. A Tisza párt parlamenti képviselő csoportja holnap szavaz az államfőre jelöltjéről. A kiválasztás még folyamatban van, a cél, hogy a képviselők több lehetőség közül választhassanak. A Fidesz már korábban közölte, hogy nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a folyamat közjogilag érvénytelen lesz. Az ellenzéki párt továbbra is Súlyog Tamás tekinti az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. A Mi Hazánk mozgalom egy hete jelentette be, hogy Tóth Máté energiajogászt jelöli köztársasági elnöknek. A párt szerint olyan államfőre van szükség, aki érti a mai alkotmányos és politikai viszonyokat. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 ezer forintot iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet a családi pótlékhoz hasonlóan az államkincstár utalja, még a tanévkezdet előtt. A második 50 ezer forintot utalvány formájában kapják meg a családok novemberben. Zárva tart az Országos Széchenyi Könyvtár ma és holnap a hőség miatt. Az intézmény közösségi oldalán közölte, szolgáltatásaik ezeken a napokon nem lesznek elérhetőek. Legközelebb kedden a nyári nyitvatartás szerint várják az olvasókat. Enyedi Ildikó alkotását, a Csendes barátot is jelölték a Nemzetközi Filmkritikusok díjára. A 80 ország filmes szakembere által odaítélt díjat a jövő hónapban megrendezendő San Sebastiani Filmfesztiválon adják át. A Csendes barátot eddig több mint 50 ezeren látták a hazai mozikban. Holnap kezdődik a 25. Hétrét Országfesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. A fesztivál keretében hétfőn ünneplik a Dal költészet napját, amelynek idén Bereményi Géza életműve áll a középpontban. Végül az időjárásról, jelenleg 19 és 27 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 27 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, de a Duna mentén és északkeleten előfordulhatnak felhősebb tájak, arrafelé elszórtan esik az eső. Napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül, néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 30-35, késő este 19-27 fok várható, a Balaton 28, a Velencei tó 31, a Tisza tó 29 fokos.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Jó reggel, derűs napot kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, és hálásak vagyunk, hogy ma is bennünket választottak, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. augusztus 7-e van, péntek, bő 7 perccel 6 óra után járunk már. Hajdú Tibor vagyok, munkatársaim ma Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Nézzük, hogy miből élünk, milyen muzsikát kínálhatok Önöknek ebből az órából. Kezdjük a nótákkal. Sík József előadásában játszom majd az Ereszalac fecskefészek kezdetű hallgatót, Tűzpiros rózsaszál, ezt az Andolgót Gáti Pál előadásában hallgatjuk meg. A Kőszívű című musicalből, Ort Péter jóvoltából a Vésztartalék című dal hallható majd. Az óra második felében, de lesznek örökzöldek is, Hernádi Judittal a Sohasem mond például. Természetesen nem sokára egy rövid történelmi visszatekintés, névnapos köszöntés, illetve augusztus 7-ének híres születésnaposairól is egy rövid összeállítás hallható lesz az óra vége felé. Elsőként Eperjes Érika énekel, a nóta pedig a Toronyban Hejdes Oka Garádics, ifja Berki Béla és zenekara kísér. Kérem, ma is tartsanak velem, derűs napot, jöreget!

0: Elfogy a szerelem az emberből.
1: Mikor te?
0: Majd, ha ott túl a vizem, visszajön a fekete tengerből. Észre tér, véget ér, elfogy a szerelem az emberből.
1: Mikor te?
0: Majd, ha a Duna vizem visszajön a fekete

0: keze visszajön a fekete tengerből. Majd, ha a Duna vize visszajön a fekete tengerből.
1: 7:15 van, jó reggelt!
2: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
1: 1814-ben 7. Pius pápa visszaállította az 1540-ben alapított és 14. Kelemen által 1773-ban felosztatott Jézus társaságot, tehát a jezsuita rendet. A 48-49-es szabadságharc idején, augusztus 7-én a felvidéki Losonc városát az orosz intervenciós haderő egy gerillatámadás miatti bosszúból feldúlta és felgyújtotta, 376 házból, képzeljék el, 342 leégett. A Budapest-Soroksár közötti 10 km hosszú szakaszon, a budapesti Hév első vonalán 1887-ben ezen a napon indult meg a közlekedés, míg rá egy esztendőre, képzeljék el, 1888-ban szabadalmaztatták Amerikában a forgóajtót. Szintén augusztus 7-i emlék, hogy a Vatikán kis bazilika rangra emelte a Mária Besnyői kegytemplomot 2008-ban. Ugyanezen a napon tört ki amúgy a grúz-orosz háború, a pekingi olimpia nyitónapján történt mindez, de hát már történelem. Vissza a jelenbe, Kálmán Imre Montmartre-i Bolya című operettjéből szól a részlet. Ma önről álmodtam megint, bocsánat asszonyom, Bokor János énekel, Berki Péter és zenekara kísér.
3: Suhan az ég, kerül az álom, a kicsi

lesz majd eső valahol, valamikor, valamennyi, derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, hát a legkisebb valószínűséggel ma egyébként. Jövő héttől két héten keresztül szabadságon leszek, már most szeretném jelezni, hogy drága barátom Egri József lesz az, aki majd önökkel ébred reggelente. Hát azért abban reménykedem, hogy nem lesz mondjuk két hétig pocsék idő. Ma augusztus 7-én a következő névnaposokat köszönhetjük: Afrodité, Ajándok, Cseperke és Sixtus. Fő névnaposaink valószínűleg sokkal többen vannak, Ibolyák, a latin viola szóból származik, és ennek a régi magyar állok változata Ivola volt, és ebből fejlődött ki az Ibolya szavunk. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek. Kovács Kati felvételével szeretnék kedveskedni. A címe Jobb ez így nekem.

0: 7 perc múlva 3:47. Jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: A történelem egyik, tegyük hozzá méltatlanul, leghírhettebb nő alakja, akinek alakja köré véres legendák szövődtek, és a törökverő Nádasdy Ferenc felesége volt, Báthori Erzsébet 1560-ban született ezen a napon. A Magyar Kardvívóiskola megalapítója Kereszesi József 1819-ben, míg Kondor Gusztáv a 19. század kiemelkedő matematikus csillagásza 1825-ben született, augusztus 7-én. Tegyük még azt hozzá, hogy mérnöki tanulmányait meg is szakította Kondor Gusztáv, hogy részt vehessen az 1848-49-es szabadságharcban, számos csatában is jeleskedett. Mata Hari, holland táncosnő, Margaretha Gertrude Cell, minden idők leghíresebb, tegyük hozzá, nem a legsikeresebb kémnője, 1876-ban született ezen a napon. Az irodalmi rangú kabaré művészet egyik megteremtője, költő és elbeszélő volt Joachim Ringelnatz, 1883-ban született ezen a napon. Az Eregényi Művésztelep egyik alapítója Dombrovszky László festő, 1894-ben. Bibó István, a 20. század egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb magyar demokratikus gondolkodója, posztumusz Széchenyi díjas író, politikus, jogász, akadémikus, 1911-ben született ezen a napon. A Kossuth díjas grafikus, Reich Károly, 1922-ben. Giorgetto Giugiaro, olasz formatervező pedig, számos népszerű európai autó formatervezője, 1938-ban. És zárjuk a sort azzal a Bella István költővel, akinek négy sorát szeretném idézni most. Most csak mellét fekszem és nézlek, de nem szememmel, nézlek a számmal, nézlek bőrömmel, kezemmel, nézlek kigyúló szempillámmal. 1940-ben született Kossuth és József Attila díjas költőnk. Amennyiben önök is ma ünnepelnek, nagyon sok boldogságot kívánok, Isten éltesse mindannyiukat. A Kőszívű című musicalből hallhatnak részletet, Vésztartalék a dal címe, előadója Orth Péter, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház zenekarát Drucker Péter vezényli.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. 7 órakor következnek a hírek, addig a Stúdió 11 muzsikál. A következő zenei óra a szabad, mindenkinek szabad kezdetű csárdással indul majd. Radnai György énekel, Járóka Sándor és zenekar a kíséretével. Ezzel várom önöket nem sokára.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait, és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Közben estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már 11 cm-t nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elredt az eső. Példaértékű volt a magyarok összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban, jelentette ki a belügyminiszter. Posvai Gábor közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Hivatalos látogatásra Szerbiába utazik az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij a háború kezdete óta először keresi fel a hagyományosan orosz barát országot. Holnap Alekszandar Vučić szerb elnökkel Ukrajna és Szerbia európai integrációjáról, valamint a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködésről tárgyal. Újabb szankciókat jelentett be Oroszország ellen a brit kormány, hogy nehezítse az Ukrajna elleni háború finanszírozását. A legújabb korlátozó intézkedések 6 oroszországi bankot, 6 hajót, valamint egy indiai székhelyű hajóüzemeltető vállalatot érintenek. Elnöki rendelettel tiltotta meg Donald Trump a születési turizmust és korlátozta a születési jogon járó állampolgárság megszerzését. A döntés értelmében a bevándorlási hatóságok megtagadhatják a szülés előtt álló várandós nők beléptetését az Egyesült Államok területére. Ismét megjelent a hantavírus, ezúttal egy francia-argentin állampolgárnál mutatták ki, miután júliusban turistaként járt Franciaországban. A férfi már jól van, csak enyhe tünetei voltak. Áprilisban egy holland tengerjáró hajón tört ki hantavírus járvány. Az utasok közül 13-an kapták el a kort, 3-an pedig meghaltak. Egyelőre nem tudni, hogy van-e összefüggés a két eset között. Környezeti katasztrófa fenyegeti Omán partjait egy zátonyra futott olajtanker miatt. Műholdas felvételek szerint már közel 600 négyzetkilométerre terjed ki az olajszőnyeg. A helyzetet súlyosbítja, hogy az érintett terület korallzátonyok és ritka tengeri emlősök élőhelye. Azt még nem tudni, mely országhoz tartozik a hajó, feltételezések szerint az orosz árnyék flotta része lehet. Legkevesebb 160 műalkotást tűnt el belga kormányzati épületekből és közintézményekből. A festmények, grafikák és szobrok a Flamand Nemzeti Gyűjtemény részét képezték. Az alkotásokat a múzeumok raktáraiból dekorációs céllal adták kölcsön, a többi közt minisztériumok, iskolák és önkormányzatok részére. A gyűjtemény digitalizálása jelenleg is zajlik, ez megkönnyíti a műtárgyak nyomon követését. Végül a hazai időjárásról. Jelenleg 20 és 28 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 27-28 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült az ég, de a Duna mentén és északkeleten előfordulnak felhősebb tájak, arrafelé elszórtan esik az eső. Napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok, megélénkül néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 30-35, este 19-27 fok várható, a Balaton 28, a Velencei tó 25, a Tisza tó 29 fokos.
0: Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: szabad, szabad, szabad, minden színnek szabad szeretni.
1: Derűs napot, jó reggelt kívánok! Ez a Lankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója 2026. augusztus 7-én, pénteken 6 perccel 7 óra után köszöntöm Önöket sok szeretettel a mikrofonnál Hajdú Tibor. Hamarosan hallhatják újra a 7 nóta üzenetét a hozzá kapcsolódó néhány gondolattal. Talán majd egy napon elmondom te néked, Kovács Apollónia énekli majd ezt a hallgatót. Tótfalusi Fannival is találkozhatnak, az Önök Érték műsorvezetője egy újabb kedves történettel jelentkezik. Lesz ma is kirándulás egy településre, az óra végén pedig a Magyar Népdalkincstárból tallóz dr. Juhász Katalin néprajzkutató, és a már említett gyönyörű nóta mellett játszom majd Csárdást is, ha még egyszer szerelmes lehetnék, Nádasdy László előadásában. Szécsi Páltól a Karolinát hallhatják, és operett részlet is felcsendül majd Huszka Jenő Erzsébet című művéből a Déli Bábos Hortobágyon. Galambos Erzsé és Németh Sándor énekel ezen a felvételen. Elsőként pedig már is egy Aracki László sláger. Címe Csak egy éjszakát. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jöreke!

0: A hét nóta üzenete. Magyar nóták és az életünk. Hajdú Tibor gondolatai.
1: Az erre a hétre választott nótánk szerzője, az egyik legismertebb nótaszerző Rácz Béla és Sallai Misi, és kifejezetten a balladai jegyeket vélem felfedezni ebben az alig 2,5 versszakos versben, és egy olyan élethelyzetről mesél, játékosan, évődve, kedvesen, szerelmesen, ami sokkal, de sokkal drámaibb, hogyha mögé nézünk a történetnek, a nóta pedig a talán egy napon elmondom te néked kezdetű hallgató, és érdemes a végéről megfogni a dolgot, ugye egy olyan szerelmi történet, egy szerelmi háromszög története, amelyben egy idilli, gyönyörű kapcsolat véget ér, mint megtudjuk az utolsó sorból, egy harmadik fél miatt, és ami igazán tragikus és szomorú ebben, és hány ilyenről olvas az ember drámákat, könyveket, vagy lát filmeket, hogy nagyon nehéz elfogadni a valóságot. Nehéz elhinni adott esetben a bálványozott, a körülrajongott és végtelenül szeretett másik emberről, hogy igen, neki is hatalmas része van abban, hogy adott esetben ez a kapcsolat megszakadt. A nóta utolsó sora ugye így hangzik, aki elcsábított, leszámolok véle. Persze pszichológiai értelemben meg tudjuk válaszolni ezt a problémát, az ember így igyekszik a másikról kialakított idealizált képet valamiféleképpen megőrizni, de mindannyian érezzük a szívünk mélyén, hogy ez mennyire káros, sőt egyenesen tragikus, amikor a valósággal nem hajlandó az ember szembenézni. Hallgassuk meg most a nótát Kovács Apollónia előadásában, Mészáros Tivadaré zenekara kíséretével.

hogy egy hangszernek időnként hangolásra van szüksége, talán mondhatjuk azt, hogy nekünk is. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják hangolódásra. Egy csendes reggelet, kedves beszélgetés, egy szép zene segít újra megtalálni az embernek a belső egyensúlyt. Nem véletlen, hogy az emberiség minden korban énekelt, örömében, bánatában, ünnepeken és hétköznapokon is. A folytatásban kifejezetten jó hangulatú muzsika szól a Jackie Nash High című musicalből, a Férfi Kell című dal. Füredi Nikolett énekel, közreműködik az Operett Színház énekkara és zenekara.

hány idegen járt ideben, mint szerint.

cső, ha veled eszik ő, a fazék van.

Paris sans le masque.

0: Kis történetek Fannival.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Egy kedves gyerekkori emlékét idézte fel Bánfa Éva, most az ő sorait idézem. Kicsi voltam, 8-9 éves, és rajongásig szerettem az állatokat, különösen a cicákat. De hiába könyörögtem a szüleimnek, hogy lehessen egy saját kis cicám, nem engedték. Tény, hogy városi lakásban laktunk, és csak egy picike kis erkélyünk volt. Volt egy osztálytársnőm, Karola, akivel sülve-főve együtt voltunk, minden titkunkat megosztottuk egymással. A házunk pincéje mellett pedig volt egy elhagyatott helység, és amikor itt húzta meg magát egy mama cica a kis kölykeivel, Karolával olyan boldogok voltunk, majd kiugrottunk a bőrünkből. Figyeltük, ahogy cseperednek, etettük az anyamacskát, később a kicsiket is. Azóta is állatbarát vagyok, és most már felnőttként egy kutya és egy cica boldog gazdája. Karolával azóta elszakadtunk egymástól, de ezt a dalt küldöm neki és minden macska szerető embernek.
2: A dal a Karolina Szécsi Pál előadásában nagyon kedves történet volt, köszönjük szépen, Fanni. Természetesen további sztorikat is vár a szerkesztőség, önök értékukat dunatv.hu, a postacím 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

0: 3 perc múlva 3:47.
1: Hentzidától Banszidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó rádióban.
0: Sej nagy a bonyban, csak két torony látszik. A Bony városa, természetesen erre a népdala majd visszatérünk nem sokára, a Duna-Tisza közi homokhátságon, az úgynevezett Gerje-Perje síkon helyezkedik el, Budapesttől 85 Szeglittől nagyjából 16 kilométerre. Területének egy része a Tisza egykori árterületére esik. Központján halad keresztül a 4-es főút, északi határában pedig a városi közlekedés tehermentesítő M4-es. Természetesen számos alsóbrendű úton is meg lehet közelíteni, illetve a Budapest-Záhony vasútvonal is elérhetővé teszi vonattal a települést. Neve a török eredetű Aba személynévnek, a kicsinyítő, becéző, képző származékából keletkezhetett. A terület már az ősidőkben is lakott volt, amit az itt talált régészeti leletek is bizonyítanak. Jelentős szarmata leletek, vaskard, lándzsa, sarló, valamint avar és honfoglaláskori temető maradványai, aranyozott övdísz és számos pityke került elő a földből. Abonyról a legrégibb írásos dokumentum 1238-ból maradt fenn, a terület tulajdonosai pedig folyamatosan változtak az évszázadok alatt, a 15. században például egy ideig Kinizsi Pál birtoka volt, 1552-ben a török felhatósága alá került, 1597-ben pedig a tatárok pusztították el teljesen a települést, mely a 17. század elején kezdett újra benépesülni, de a felszabadító hadjáratok idején ismét teljesen elpusztult, egészen konkrétan Nagykörösre menekültek a lakosok. Abony az újratelepülés után több birtokos családé lett, vásárjogot és mezővárosi rangot 1748-ban kapott. A jómódú, nemesi származású, vigyázó család lett a terület birtokosa az 1800-as évek elejétől. Az ő emléküket őrzi a vigyázó kúria, melynek klasszicista stílusú épülete ugyan manapság üresen áll, de kívülről azért érdemes megnézni. A Szent István római katolikus templomot 1773-tól lényegesen átépítették, és 1807-ben szentelték fel, barokk stílusban épült, és előtte egy klasszicista nepomuki Szent János szobrot láthatunk, ez is műemlék jellegű, amúgy a plébániának 18. századi eredetű könyvtára van. Abon szimbólumává vált az 1785-ben késő barokk stílusban épült református templom, a homlokzat előtti tornyával, nagyjából a katolikus templom torony párjaként. A település egyik híres lakóját, Abonyi Lajos pedig most kell feltétlenül megemlítenünk. Az ő nevét viseli a Falu Múzeum, amely bemutatja az egykori tanyasi életmódot, a földművelés, állattartás és szőlőművelés hagyományait, a paraszti háztartások berendezéseit, használati tárgyait, valamint néhány mesterséget. Így a kovács, a szígyártó, a cipész és a kötélgyártó műhely felszerelését is. És most térünk vissza a Sej nagy a bonyban csak két torony látszik című népdalhoz. Ennek szövegét Abonyi Lajos jegyezte le, a népdal pedig később Kodály Hári János című dalművében vált közismerté. Igen ám, nagyon érdekes, hogy mivel a Felvidéken, a Csalóközben létezik egy Nagy Abony nevű település, megkérdezték Kodálytól, hogy akkor most melyik abony szerepel a dalban. A zeneszerző pedig azt válaszolta, hogy a szöveg az alföldi abonyból, de a dallam a Csalóközből származik. Kodály Zoltán ezt taglaló levele az Abonyi Falu Múzeumban található meg. Úgy gondolom, hogy Abonyt is látni kell, nagyot sétálni, kirándulni, ismerkedni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják. Figyeljék majd a Dankó Rádió hivatalos közösségi oldalát, ugyanis napközben felteszünk majd egy rövid videót is Abonyról, ebben például megismerhetik a helyi Kék ne felejts népdalkört is, amely 2000 januárjában alakult, és számos rangos elismerést nyert, köztük Aranypáva nagydíjat is. Kedves abonyiak, a következő felvétel most a Dankó Rádióban önöknek szól. Ez a Déli Bábos Hortobágyon, Galambos Erzsi és Németh Sándor énekel, a MÁV Szimfonikus Zenekart Behár György vezényli.

S azután majd nászútra megyünk, és hegyen, völgyön boldogok leszünk. Majd oda viszlek téged, cicám, ahol csak ezt húzza a cigár.

Jó reggel, derűs napot kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, nem sokára dr. Juhász Katalin rövid összeállítása következik. A Magyar Népdal kincstárból szemezget, majd addig a Tárkán Trió muzsikál, 8 órakor hírek, ebből se lesz már szerelem. Fenyvesi Gabi 1970-es slágere nyitja a következő zenei órát. Tartsanak velem továbbra is!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdal kincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdal kincstárban. A Mohácsi csata 500. évfordulójához közeledve ma egy sorozatot indítok, ízelítőt adva a néphagyományban is fennmaradt történeti énekekből és balladákból, amelyeket tragikus eseményt örökítik meg. Van miből válogatnom, ugyanis 2 éve dolgozom annak a 16 szerzős, 790 oldalas tanulmánykötetnek a szerkesztésén, amely az MTA Mohács 1526-2026 rekonstrukció és emlékezet kiválósági programjának keretében jelenik meg hamarosan. Kötetünk a korábbi és újabb kutatások nyomán egy eddig ilyen formában sehol sem összegzett reprezentatív képet rajzol a csata és az azt követő török világ emlékezetéről, a magyarok és a velük élő nemzetiségek népköltészetében, népzenéjében, népszokásaiban, anyagi kultúrájában. A legterjedelmesebb fejezet első részében Tari Lujza népzenekutató a Mohácsi csatáról szóló, népi gyűjtésekben is fellelhető, de többségükben mű és közköltészeti eredetű énekeket mutatja be. Ezek egyike Bajza József a Visszatért című 1834-ben született verse, amely a vesztes csatából hazatérő, kedvesét holtan találó katonáról szól. Ennek 4 népi változata ismert, melyek már első soruk apró eltéréseivel is jelzik a szájhagyomány finoman formáló szerepét. A változatosság a vershez kapcsolódó dallamokban, valamint azok előadásában is megmutatkozik. A Bajza verséhez legközelebb álló szövegváltozatot Olsvai Imre gyűjtötte 1965-ben a Somogy megyei Berzencén. A 68 éves horvát-magyar kettős anyanyelvű Tóth Jánosné Huszics Teréz így kezdte az éneket.
2: Eltemette honját a mohácsi víz, vissza vércsatára tér a Buzsvitíz. Föltekint a naphol, nyugóra száll, kék egének ormán, cifra váragyá. Cifra vár a csendes, mind a temető, benne egy harangcseng, mind az hirdető. Fent a várteremben fákják villenek, bánatos karének, hagi zengenek.
1: A folytatás egy másik dallamon következzék Karácsony Zoltán és társai kárpátaljai gyűjtéséből. Az 1912-ben Visken született Rozsi István 14 éves korában öregektől hallotta az éneket.
3: Elvesztette honát a mohácsi vész, visszavert hadából tér egy búsvitéz. Fönn a vártermében magas gyászpadon, kiterítve fekszik egy szép hajadon. Arca fehér salovány, mint a birc hava,

0: égre elborult. A kedves halottnak keblén megindult.
1: A berzencei dallam egy távolabbi változatát a Fejér megyei lovasverényben Paulovics Géza gyűjtötte az akkor 75 éves Erős Józseftől 1969-ben. A lovasberényi férfi előadásában jól megfigyelhető a terc ingadozása. A magyar népzenében ez az archaikus éneklésmód főleg a Dunántúlon, a pentaton lefelé kvintváltó régi stílushoz kapcsolódva maradt meg legtovább. A második sor viszont már jelzi a korszak dallam formálásának magasabb tartományokba törekvését. A vers végén a mohácsi csatából visszatért hős veszteségeit siratja.
2: Bár maradtam volna ott Mohács alatt, mert már engem többé remény nem biztat. Elvesztettem mindent, mindent, jaj nekem, harcban a hazámat, itt hol kedvesen.
3: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
4: Ezen a hétvégén szombaton Hagen Imre színművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között John Lennon és Charlie Chaplin, mint a példaképek, de szót ejtünk majd arról is, hogy mennyire volt nehéz, vagy éppen felszabadító feladat egy alapvetően negatív, dörzsölt karaktert szerethetővé, vagy legalábbis emberivé formálni a képernyőn a Drága Örökösök című tévésorozatban. Vasárnap Medvecki Balázs színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy két nagy volumenű muzsikus szülő árnyékában mennyire volt nehéz az önállósodás a művészi pályán, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen kihívásokat jelentett Újlaki Miklós megformálása a nagyszabású Hunyadi sorozatban, és hogy miként készült fel a történelmi karakter megélésére. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
3: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
5: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bessenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentése, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Közben estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. A hétvégéhez képest 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Megköszönte az elmúlt napok felelős és tudatos energiafelhasználását a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes emellett elismerően nyilatkozott arról, hogy sokan a mindennapokban is tervezik folytatni az energiatakarékosságot. Az egykori védett ár alá csökkent a benzinára, erről írt a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István hozzátette, a dízel 30 forinttal van a régió, 80 forinttal pedig a román árszint alatt. A holtankoljak.hu adatai alapján a 95-ös benzin literenkénti átlagára jelenleg 594 forint, a dízelé 662 forint. Alacsonynak tartja a gáztározók nyári feltöltöttségének szintjét a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a mennyiség az orosz-ukrán háború kitörésekor volt olyan alacsony, mint most. Hozzátette, a fűtési szezon közelettével egyre drágább lesz a feltöltés. Visszautasította az élő környezetért felelős miniszter a Fidesz frakció állítását, miszerint Kelemen Anna, a tárca vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára szabadságra ment volna a válsághelyzet idején. Gajtos László elmondta, az államtitkár nem kezdte meg a tervezett szabadságát, hanem helyette Ausztriába utazott felmérni, mi a helyzet a Duna ottani szakaszán. Előzőleg a vízügyi államtitkár elbocsátására szólított fel a Fidesz frakció, mert közleményük szerint a válsághelyzetben Kelemen Ágnes csak tegnap tért vissza külföldi pihenéséről. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, miután Szabadkán tárgyalt szerb kollégájával. Vitézi Dávid hangsúlyozta, az új magyar kormány stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését. Az utakról balesetek nehezítik a közlekedést az M1-es autópályán. A főváros felé már több mint 10 kilométeres a dugó a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben. A 17-es kilométernél Biatorbágy és Törökbálint között pedig csak a belső szűkített sávon lehet haladni. Két autó ütközött az ellenkező Hegyeshalom felé vezető oldalon. A 25-ös kilométernél Herceghalomnál már több mint 5 kilométeres a torlódás. Végül az időjárásról, jelenleg 22-29 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 27-29 fok van, többnyire mindenütt derült az ég, de a nyugati országrészben a Duna mentén és északkeleten előfordulhatnak felhősebb tájak, arrafelé elszórtan esik az eső, napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok, megélénkül néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél, délután 30-35, késő este 19-27 fok várható. 8 óra múlt, 4 perccel.
3: Derűs napot! A Dankorádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. augusztus 7-e van, péntek. 9 perccel múlt 8 óra, a mikrofonnál Hajdú Tibor. Hamarosan egészségpercek, lesz majd főzőcske, de okosan, még 3-4-9 környékén, és olyan muzsikák szólnak ebben az órában, mint a Csárdás kiskalapot veszek, Dóka Zsuzsa előadásában, vagy az Ibolya gyöngyvirág, Fodormenta, Gáspár Ani énekel majd. Reggeli világzenénk a Deep Forest és Sebestyén Márta már-már klasszikusnak mondható felvétele. Az operettek közül pedig a Marica grófnőt választottuk, Tasszid oldalát hallhatják Kocsis Dénes jóvoltából. Elsőként pedig Csárdás, három dinnye van egy száron, Farkas Rozika énekel, ifja Berki Béla is zenekara kísér. Tartsanak velem továbbra is, derűs napot, jó reggelt!

sincs, aki hazahozatna. Fáj.

0: Kolozsvár.
1: 4:09 van, jó reggelt!
2: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
1: Gondolkodtam a napokban, hogy mi mindenről beszéltünk már az egészségpercekben, és megdöbbentem azon, hogy ha jól emlékszem, a hajunk egészségével talán túlzottan sokat nem foglalkoztunk. Nem is emlékszem, hogy egyáltalán szóba került volna. Pedig mennyire fontos, csak hát valahogy úgy van az ember vele, hogy részben inkább díszként hordja az ember, vagy nem hordja, hogyha már kopik itt-ottam, és egy mi kiegeresedik, mint ahogy nekem is szembesülnem kell vele, amikor tükörbe nézek. De nagyon fontos, és mindannyiunk számára azért alapvető, hogy a sörényünk rendben legyen. És az ember igyekszik, amennyire csak lehet lelassítani az idő előrejutásával azokat a folyamatokat, amik sajnos elkerülhetetlenek. Mindenféle kencefincét lehet vásárolni. Persze, ha az ember nem is hisz annyira bennük, tegyük a szívünkre a kezünket, mindannyian megpróbáltunk már valamilyen csodaszert, ha nem is haj növesztése, de hogy dúsabb legyen, hogy finomabb tapintású legyen, hogy kevésbé kopjon itt-ott-amott. És a végeredmény általában az, hogy maréknyi pénzt kiszortunk különböző dolgokra, és olyan nagyon látványos változást nem tapasztalhattunk. És akkor jönnek ugye a csodatippek, hogy öblítsd ezzel, csináld ezt. Most például van egy új, hogy ne mossunk hajat. Komolyan. Már nem, hogy ne mossunk hajat, de hogy minél ritkábban mossunk hajat, mert akkor jobban meg tudjuk őrizni a hajunk egészségét, és a fejbőrünk annál egészségesebb lesz. Nos, utána néztem, és szakemberek egyöntetűen azt mondják, hogy ha túl ritkán mosunk hajat, akkor a különböző szennyeződések, olajok, meg minden más egyszerűen felhalmozódhat a fejbőrünkön, ez pedig logikusan viszketést, korpát, vagy akár egy komolyabb gyulladást is okozhat. A hajmosás gyakoriságát pedig minden esetben a fejbőr típusa és az életmód is természetesen meghatározza. És van egy másik tévhit, hogy kevésbé árt a hajunknak, hogyha jéghideg vízzel történik a hajmosás, mintha mondjuk forró zuhannyal tennénk mindezt. Ez is azt hirdeti, hogy fényesebb és egészségesebb lesz a hajunk, de sokkal fontosabb, hogy helyes védelmet, helyes hővédelmet használjunk hajformázás közben, és hogy ha lehetséges, megfelelően hidratáljuk a hajvégeket, ez nem csodaszer, viszont elengedhetetlen a hajunk egészségének megőrzése érdekében.
2: Dankó Rádió, a magyar zene.

Nóták, világzene, amit kínálhatok a következő néhány percben a Dankó Rádióban, de is napot kívánok. Elsőként Sebestyén Márta és a Deep Forest felvétele forog, este 9-től pedig még több világzene népek dalai című műsorunkban.

Közeledünk egy újabb nyári hétvégéhez, és talán nem valami hatalmas dologra kell majd emlékeznünk belőle. Erős napot, jó reggelt kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Elég mondjuk egy kedves beszélgetést felidézni, vagy egy hűsítő görögdinnyét, egy nevetést, vagy egy váratlan találkozást. Ehhez mi háttérnek kiváló muzsikát játszunk. A folytatásban egy archív felvételt hallhatnak. Legyen esze és az eszét veszítse el, miattam Sebő Miklós énekel a Dominó Tánczenekar közreműködésével.

ragyog rám, az, ami a legfőbb vagyontán, amit igaz könyvnek neveznek a könyvek, és a tudomány, nolám, nolám, legyen esze, és az ezét veszítse el miatta. Én se vagyok már százfokos bölcs és okos ré, de szerelmes lettem kegyedbe, kicsike szívébe, vegyen be, legyen esze, míg

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

0: perc múlva 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Almás, körté, salátát készítünk kamemberrel. A folytatásban mondom a hozzávalókat két adagra. Egy nagyobb alma, a héjával együtt vékony szeletekre vágva, egy érett körte, fontos, hogy ne legyen túl puha, ezt is szeletekre vágjuk, nagyjából 10 dek a kamember, egy marék rukkola vagy madársaláta, egy evőkanálnyi méz, egy teáskanál mustár, a legjobb, hogyha dijoni mustárt keverünk bele, jó csípős lesz, másfél evőkanál olívaolaj, egy teáskanál almaecet vagy fehérborecet, és ízlés szerint só és bors. A salátát beleterítjük egy tálba, rátesszük az almaszeleteket, a körtét, majd a kamembert szeletekben, az öntethez pedig összekeverjük a mézet, mustárt, olívaolajat, ecetet, sót és borsot, rálocsoljuk a salátára, pirítóssal, vagy akár kenyérpirítóban megsütött pitával is érdemes tálalni, és jó étvágyjal elfogyasztani, kellemes, egészséges. Jó étvágyat kívánok hozzá!
1: Dankó Rádió.

hogy letelt már a legutolsó vasárnap. Hazamegyek vonaton, hazamegyek vonaton, az őrmester akkor ereszt a balon. Megírtam a babámnak, hogy letelt már a legutolsó vasárnap. Hazamegyek vonaton, hazamegyek vonaton, az őrmester akkor ereszt a

anyám az ujjamat fogassa. Szabadságos levelem, a höcsétes kopernából kiveszem. Lobogtatom levelem, lobogtatom levelem, szabadságos öpecsétes levelem. Szabadságos levelem, a höcsétes kopernából kiveszem. Lobogtatom levelem, szabadságos öt

0: A Dankó Rádió zenei palettája még színesebb lett.
1: Senkivel én nem cserélem szép foglalkozásom, mert hát ilyen jó mesterség nincsen a világon. Fogadjunk, hogy nem is tudják

nincsen ebben semmi furcsa, mert sokan így járnak. Ámolik van lány, akinek bekötve az álla, hátán kötél, karján golyó, s nagy létra van nála. Aki még csak nem is pedzi azt, hogy mi a dolgom, elárulom munkát.

Derűs napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Nagyon elszaladt az idő, mindjárt 9 óra. Következnek a hírek, addig Hankó József és zenekar a muzsikál. A következő zenei óra Csárdással indul, majd Turai Kis Mária énekel, a nóta pedig a Rózsabokorban jöttem a világra.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Közben estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. A hétvégéhez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Megköszönte az elmúlt napok felelős és tudatos energiafelhasználását a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes emellett elismerően nyilatkozott arról, hogy sokan a mindennapokban is tervezik folytatni az energiatakarékosságot. Megkezdődhet a villamosenergia hálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is. Jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően további a volarendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Az idei első fél évben 4,5%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, ez azt jelzi, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy 2026 első felében a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom. Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat is. A tavainál több szabálytalanságot tártak fel a pénzügyőrök a nyári szezon első felében a Balatonnál. Július eleje óta már csak nem 1500 ellenőrzést végeztek, minden ötödik esetben szabálytalanságot tártak fel. A legtöbb esetben a nyugtaadást mulasztották el a szolgáltatók, de az online pénztárgépek használatával és alkalmazottak bejelentésével is több helyen gondok voltak. Az ellenőrzések a nyár végéig folytatódnak. Az év legjobb filmjének járó díjjelöltjei között van Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje. A filmkritikusok nemzetközi szövetségének elismeréséért a magyar alkotás a többi közt a 6 Oscar-díjas Egyik csata a másik után című filmmel versenyez. A nyertest több mint 80 ország filmkritikusa választja ki. A díjat szeptember 18-án a 74. San Sebastiani Filmfesztivál megnyitóján adják át. Legkevesebb 160 műalkotás tűnt el belga kormányzati épületekből és közintézményekből. A festmények, grafikák és szobrok a Flamand Nemzeti Gyűjtemény részét képezték. Az alkotásokat a múzeumok raktáraiból dekorációs céllal adták kölcsön, a többi közt minisztériumok, iskolák és önkormányzatok részére. A gyűjtemény digitalizálása jelenleg is zajlik, ez megkönnyíti a műtárgyak nyomon követését. Végül az időjárásról. Jelenleg 21 és 30 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 28-30 fokot mérnek. Többnyire mindenütt derült az ég, de a nyugati ország részben a Duna mentén és északkeleten előfordulnak felhősebb tájak, arrafelé elszórtan esik az eső. Napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 30-35, este 19-27 fok várható, a Balaton 28, a Velencei tó 27, a Tisza tó 29 fokos.
0: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

mondom,

0: pici porna piros menyecske. A suttog, jaj, fiatalja, öregje, jaj, de csinos, de takaros, ez a pici porna piros menyecske.
1: Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. augusztus 7-e van, péntek, 5 perccel múlt 9 óra. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Két hétig nem találkozunk, majd nagyon fognak hiányozni, úgyhogy mondjuk így az utolsó órát töltjük együtt. Addig, amíg nem sokára találkozunk ismét, kiváló muzsikákat hallhatnak. Jó bor, jó egészség, Karcagi Nagy Zoltán énekel majd. Megáradt a patak, Lukács Anita előadásában hallgatjuk meg ezt a csárdást. Az örökzöldek között játszik majd a Color, a Féltelek című felvételüket hallhatják Charlie-tól, az egy cippantás a Jóból című dalt, és természetesen lesz Dankó klubos örökzöld is, cigányzenekari kísérettel. Elsőként részlet Kálmán Imre cirkusz hercegnőjéből, Te meg én, énekel Bordás Barbara és Sándor Péter, az Operett Színház zenekarát Fejfer Gyula vezényli.

0: Javíthatatlan idealista vagyok, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Most azt jutott eszembe, hogy mindannyian ilyen színes buborékokban élünk, ahol másként szeretnek bennünket, a családban, a barátok, az ismeretségi kör másként viszonyul hozzánk. Solti László például, kolléganőmnek, Nikinek, aki rögzítette a kérését, Laci papa, az ő párjának, Ibolyának pedig Lacika, mert hogy így írta alá a levelet. Remélem, hogy Ibolyát föl tudjuk most köszönteni telefonon.
1: Halló?
0: Jó reggelt kívánok, Fehér Ibolyát keresem, Hajdú Tibor vagyok.
1: Jó napot kívánok, vagyok.
0: Nem telefonbetyár vagyok, hanem a Dankó Rádiótól keresem önt, mert hogy névnapi köszöntést szeretnék átnyújtani önnek. Az ön Lacikája kért meg minket, aki nekünk Laci papa. Sok erőt és egészséget kíván önnek a névnapján. Rengeteg szeretettel, és én ezt szeretném tolmácsolni önnek.
1: Nagyon szépen köszönöm. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. És önöknek is további csodás napot kívánok.
0: Valószínűleg névrokonság, de javítson ki, hogyha nem így van. Solti Károly előadásában szeretne kérni önnek egy nótát, amit le is fogunk játszani. Van valami rokonság egyébként?
1: Nincs, csak névrokonság.
0: Értem. Nincsen rózsa tövis nélkül, ez lesz a nóta. Én is nagyon sok boldogságot kívánok, Isten éltesse. Puszilom.
1: Köszönöm szépen.
0: Viszont hallásra, csokolom.
1: Viszont hallásra.

És még mindig nincs vége a névnapos köszöntéseknek, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Gergely Lőrincnek előre, ugye 10-én lesz Lőrinc nap, illetve Koma asszonyoknak, Hudek Mihályné Ibolyának szeretnének Tordáné, Celike és Sándor nagyon sok boldogságot kívánni, millió puszival, ölelésed és szeretettel. Az én jó apámnál nincs jobb a világon. Ezzel a gyönyörű nótával Budai Beatrix előadásában.

Az M1-esen a szokott helyen a kiépített terelésben Tatabánya és a Nullás autóúti csomópont között több baleset is történt korábban. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Még mindig számítani kell arra, hogy több szakaszos torlódás és lassulás nehezíti a közlekedést, úgyhogy jelentősen megnő a menetidő ezen a szakaszon. Ami jó hír, hogy újraindult a közlekedés, és már nem kell pótlóbuszra átszállni a veszprémi fővonalon. Nagyjából a délelőtti órákban áll helyre a menetrend szerinti közlekedés. Derűs napot kívánok! A folytatásban a Dankó Rádióban örökzöldek, a millió-millió-millió rózsaszál most. Csongrádi Katával.

Igazi zene rezervátum a Dankó Rádió a következő két óra kínálatára pedig. Ez hatványozottan igaz, delis napot kívánok. Aranylemezek című műsorunkban az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágerei szólnak a legkiválóbb előadóktól. Kovács Kati, Izsmán Nelli, Delhuszadzsom, Pályer András, csak hogy néhány nevet említsek. Azok közül, a csodálatos előadók közül, akiket hallhatnak majd 10 és dél között, Tölgyi Kriszta várja önöket, és természetesen örökzöldek a folytatásban is. A Dankó Rádióban már is a Reptér Korda Györgyel.

Csak 30 fok van, mondta az előbb Fóti Tamás barátom, hogy szinte libabőrösek vagyunk, annyira hűvös van. Derűs napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Na, amitől igazából libabőrösek lehetünk, az egy kis Donkóklubos hangulat. 2017 májusában Mányban rögzítettük a következő felvételt. Ezem a Mihály kupléját, a Maga nősember vagy boldogat énekli Kalinánikő, zongorán Tarnai Kis László, dobon Pálmai Zoltán kísér.

Van valami klasszikusba hajló a kiállásában, és a régi magyar színművészek stílusát idézi, ahogy bizonyos esetekben a színpadon létezik, vagy énekel. Sándor Péterről mondják kritikusai, az iménti szavakat, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Holnap után ünnepli majd a születésnapját a fiatal művész, ő ennek a tematikus

0: hétvégének a főszereplője. Számtalan felvételt hallhatnak majd Sándor Péterrel, és természetesen rövid interjú részletekben is jobban megismerhetik őt. 10 órakor hírek következnek a Dankó Rádióban, utána indul Aranylemezek című műsorunk Töldi Krisztával, a déli harangszó után pedig ma is jó ebédhez szól a nóta, várja önöket Budai Beatrix, 2 órától pedig Gáz Zoltán teljesíti a kívánságokat. Holnap-holnap után reggel Nádas Györggyel ébredhetnek, utána pedig egy rövid időre elbúcsúzunk egymástól, mert hogy 24-én találkozunk majd ismét. Most azonban egy olyat próbálunk csinálni Egri Jóska barátommal, amiért még soha, megpróbálunk élőben felvenni egy videót, amelyben... Ja, ott kint csináljuk? Jó. Amelyben dalban mondjuk el...
1: Mégpedig...
2: Bűnösök vagyunk mi, mert hajnalozgatunk mi, s nem vonz bennünket négykor már az ágy, az ágy, az ágy, az ágy.
3: Hétfőtől nyári üzemmódra kapcsolunk.
1: Hétfőtől én mondom önöknek, hogy derűs napot.
3: Én meg megpróbálom színben utolérni Jóskát, hogyha Vádliban nem is sikerül majd.
1: Tibi, jó nyaralást, jó pihenést kívánunk, és szeretettel várunk vissza.
3: Köszönöm szépen, augusztus 24-én reggel 6-kor találkozunk ismét. Szép nyarat önöknek is.
4: Vármegyéről Vármegyére. Hajdú Bihar.
5: Garantáltan zsizsikmentes. A csíkos motivumú Liszt család. A Hajdú Gabon az ERT védjegye a papírzacskón egyszerű vonalakból áll. A lovas a 9 lyukú híd előtt egy ágaskodó paripáról csergeti ostorát. Ennek hosszú szára 3 írott L betűt formál, amelyek nemzeti színűek. Származási hely azonosítva. A külcsíny és a belbecsis olyan remek, hogy már hamisították. Ezek a lisztek nem csak Hajdú-Biharban, Szabolcs-Szatmár-Berekben és Borsod-Abaúj-Zemplénben, hanem a Párciumi vármegyékben is népszerűek lettek. Ezt látva egy román vállalkozás elkezdte utánozni a csíkós logót. Komoly kárt okozva a magyarországi cégnek. A Hajdú Gabona végül jogorvoslatot nyert a bíróságon és helyreállította az eredeti állapotot. A liszteket Hajdúnánáson és Berettyóújfalun őrlik. Az 1862-es londoni világkiállításon a debreceni István Malom lisztje nyerte el az összes liszt kategóriás díjat. A Hajdú Gabona ZRT ezt a hagyományt viszi tovább, garantálva ma is a 19. századi világszínvonalú liszt minőséget. A malmok mindig többfajta búza keverékét használják. A kiörlés végső aránya 78% lisztes termék, 22% korpa. Így tudják biztosítani a termékek folyamatos jó minőségét. Az állati kártevők kivédésére mindkét malomban peteroncsoló centrifugát alkalmaznak. Ez azt jelenti, hogy a forgatással megzápítják a petét. Tehát a lisztekben nem kell életre a zsizsik, a háziasszonyok legnagyobb örömére.
4: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
6: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
7: Ezen a hétvégén szombaton Hagen Imre színművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között John Lennon és Charlie Chaplin, mint a példaképek, de szót ejtünk majd arról is, hogy mennyire volt nehéz, vagy éppen felszabadító feladat egy alapvetően negatív, dörzsölt karaktert szerethetővé, vagy legalábbis emberivé formálni a képernyőn a Drága Örökösök című tévésorozatban. Vasárnap Medvecki Balázs színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy két nagy volumenű muzsikus szülő árnyékában mennyire volt nehéz az önállósodás a művészi pályán, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen kihívásokat jelentett Újlaki Miklós megformálása a nagyszabású Hunyadi sorozatban, és hogy miként készült fel a történelmi karakter megélésére. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
6: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
8: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
6: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
9: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
11: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló három nap két éjszakás pihenés a Szilvásváradi négy csillagos La Contessa Kastély Hotelben, félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
6: Reklámot hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
12: Jó napot kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Közben estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. A hétvégéhez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Példaértékű volt a magyarok összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban, jelentette ki a belügyminiszter. Posvai Gábor közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok, dohányárok pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. Az üzemanyagok ára kismértékben csökkent. A háztartási energiáért 4, ezen belül a vezetékes gázért 11%-kal kellett kevesebbet fizetni. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, jelentette ki a miniszterelnök a KSH legfrissebb adataira reagálva. Magyar Péter hangsúlyozta, az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak. Hozzátette, az élelmiszerárak hosszú idő után először mérséklődtek. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Tavaly 350 gyors árusító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket. Csak nem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. A tavainál több szabálytalanságot tártak fel a pénzügyőrök a nyári szezon első felében a Balatonnál. Július eleje óta már csak nem 1500 ellenőrzést végeztek, minden ötödik esetben szabálytalanságot tártak fel. A legtöbb esetben a nyugtaadást mulasztották el a szolgáltatók, de az online pénztárgépek használatával és alkalmazottak bejelentésével is több helyen gondok voltak. Az ellenőrzések a nyár végéig folytatódnak. Ittas járművezetés, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, garázdaság, lopás, rablás és közszeméremsértés miatt is intézkedtek a rendőrök az elmúlt héten az összehangolt fővárosi ellenőrzés részeként. Csak nem 60 embert elfogtak, 29-et előállítottak, 33 helyszíni bírságot szabtak ki, 65 esetben pedig feljelentést tettek. A célzott razziák a következő hetekben is folytatódnak. Hosszabb szerelvényekkel és sűrűbben jár majd a H5-ös Héva Sziget Fesztivál idején. A koncertek után 23 óra és éjjel 1 óra között 5 percenként közlekednek majd a vonatok a budapesti szakaszon. Az időjárásról: jelenleg 21 és 33 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 30-31 fok van. Többnyire mindenütt derült az ég, de a nyugati országrészben és a Duna-Tisza közén előfordulnak felhősebb tájak, arrafelé elszórtan esik az eső, napközben több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül, néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharos fok, vojharossá fokozódik a szél. Délután 30-35, este 19-27 fok várható. 10 óra múlt, 4 perccel.
6: Aranylemezek.
13: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. A mai adásunk első részében hallhatják például a Fonográf, Szulák Andrea, Kós János, Hűvösvölgyi Ildikó, a Juventus Együttes és Demjén Ferenc felvételeit. Kezdésnek pedig a Magna Cum Laude zenekar egyik nagy slágerét, Szabó Tibor és Kara Mihály Vidéki Sanzon című dalát, valamint az 1971-es Táncdalfesztivál győztesét, Sökk Ottó és S. Nagy István Fák, Virágok, Fény című szerzeményét Zalatnai Sarolta előadásában.
6: Danko Rádió, a magyar zene rádiója.

Békebeli hangulat, egy megkérdőjelezhető ajánlat és egy kis vonatozás Szabadiba. Ezt hozza a következő úgy 2,5 percben a Fonográf együttes, Szörényi Levente és Bródi

Hűvösvölgyi Ildikó színművésznő és a Randevú zenekar előadásában az aranylemezekben rögvest felcsendül Behár György és Romhányi József örökzöld szerzeménye, a Szállnak a darva. Ám előtte még egy szerelmi vallomást hallgatunk meg Kós János előadásában, aki Havasi Viktor és Kalmár Tibor dalában énekli, hogy mondjátok meg Máriának, szeretem.

Hétfőn ünnepelte a születésnapját Jan Zakata, Jászai Mari díjas színművésznő, a Dankó Rádió előadói díjának tavalyi kitüntetettje. És mivel még benne vagyunk a 8 napban, az aranylemezekben is sok boldogságot és jó egészséget kívánunk neki. És pár perc múlva meghallgatjuk az előadásában Bágy András és G. Dénes György Pardon című szerzeményét, egy koncertfelvételről, amelyen Jan Zakatát a Stúdió 11 zenekar kísérte Dobsa Sándor vezényletével. Előtte viszont a Juventus együttes adja elő Hanka Zoltán és Molnár Ákos Zoltán, Rozi 69.

0: akartam mondani?
1: 1989-ben a rendszerváltozás mámorában született Menyhárt János és Demjén Ferenc szerzeménye, a Szabadság vándorai, amely mostanra örökzöldé vált, és már szól is az aranylemezekben Demjén Ferenc előadásában.

0: Férfi előadók felvételeivel folytatjuk az aranylemezeket. Pályer András énekli Havasi Viktor és S. Nagy István Még egyszer című dalát. Majd Pere János előadásában csendül fel a klasszikus örökzöld Kola József és Szene Sandor Ott fogsz majd sírni című szerzeménye. Őket pedig Pápai Faragó László és a Sirius együttes követi, akik az 1968-as Táncdalfesztiválon egy igen vicces dallal, egy amolyan könnyű zenei fricskával jutottak be a döntőbe, amit Gót László és Gédénes Györgyi írt, és a címe az volt, hogy Így mulat egy bítes magyar úr.
1: Elfutnak a tompa fényű percek, felettetni akar.

Körmendi Vilmos Hegedű Blues című szerzeményével búcsúztatjuk az aranylemezek első részét a Magyar Rádió Esztrád zenekara előadásában. De a 11 órai hírek után az Omegával már indítjuk is a mai képzeletbeli időutazásunk folytatását itt a Dankó Rádióban.

0: műsor ajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok, dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. Az üzemanyagok ára kismértékben csökkent, a háztartási energiáért 4, ezen belül a vezetékes gázért 11%-kal kellett kevesebbet fizetni. 10 éve nem látott szintre csökkent az infláció, jelentette ki a miniszterelnök a KSH legfrissebb adataira reagálva. Magyar Péter hangsúlyozta, az erősödő forintnak is köszönhetően alig 1,2%-kal nőttek tavaly júliushoz képest az árak. Hozzátette, az élelmiszerárak hosszú idő után először mérséklődtek. Kedden szavazhat az országgyűlés az új államfőről. A titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik. Amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond, előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart. A Tisza párt parlamenti képviselő csoportja holnap szavaz az államfő jelöltjéről. A Fidesz már korábban közölte, hogy nem vesz részt az elnökválasztásban. A Mi Hazánk mozgalom pedig Tóth Máté energiajogászt jelöli a posztra. Visszavonja a kutatási intézmények főigazgatói pozícióira áprilisban meghirdetett nemzetközi pályázatokat a Hunren. A Magyar Kutatási Hálózat a szervezet átalakítására vonatkozó kormányzati szándékra reagált. Az új kiírásokról később a módosított szabályok hatályba lépése után döntenek. Zárva tart az Országos Széchenyi Könyvtár ma és holnap a hőség miatt. Az intézmény szolgáltatásai ezeken a napokon nem lesznek elérhetőek. Legközelebb kedden a nyári nyitvatartás szerint várják az olvasókat. Eltávolították a tűzszerészek a budai alsórakpartnál a Dunamedrében megtalált robbanótesteket. A szakemberek szovjet betonromboló gránátot, német utánpótlás konténert, valamint egy 19. századi ágyúgolyót is kiemeltek a folyóból. A II. Világháborús fegyverek közül többet nem lehetett a helyszínen hatástalanítani, ezért azokat rendőri kíséret mellett egy kijelölt helyre szállítják, ahol megsemmisítik azokat. Rendhagyó régészeti programmal várják az érdeklődőket hétvégén Hódmezővásárhely közelében. A Tornyai János Múzeum nyílt ásatási napot szervez a Makói országút 6-os kilométerénél található szarmata lelőhelynél. A látogatók megnézhetik a feltárást, valamint kipróbálhatják a bontást, illetve segíthetnek a lelet anyagok rendszerezésében és csomagolásában. Mindkét nap 8 és 12 óra között lehet bekapcsolódni a szakemberek munkájába. Végül az időjárásról. Jelenleg 21 és 34 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 32-33 fokot mérnek. Többnyire mindenütt derült az ég, de a Kisalföldön és a Duna-Tisza közén előfordulnak felhősebb tájak, arrafelé elszórtan esik az eső. Napközben több órás napsütés valószínű. Helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megélénkül, néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 30-35, este 19-27 fok várható. 11 óra múlt, 4 perccel.
0: Aranylány. lemezek.
3: Vannak dalok, amelyeknek már az első pár taktusa is annyira jellegzetes, hogy azonnal felismerjük. Presser Gábor és Adamis Anna Petróleum lámpa című szerzeménye is közéjük tartozik. Az Omega dalával indítjuk a második óra zenei válogatását, melyben délig hallhatják még például Bakacsi Béla, a Névtelen Nulla, Horváth Attila, Sárosi Katalin és Szűcs Judit nagy sikereit is. Tölgyi Krisztina vagyok, és további kellemes rádióhallgatást kívánok!
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Londonban is szép a léd, Bécsben édes minden méd. Így van, ez ugye bár? Párizsban a madmazelek, tudjuk, oly bohón szeretnek, velük ez vele jár. A pesti nőknél más az eset, a pesti nőcske az hű, a pesti nőcske

már a cekkereknek nem derogál. Piacra jár, délre jó ebédet főz, meg szépíti őt a gázakőzben minden esés. A kis hamis

0: a bőr.
1: Néhány héttel ezelőtt Hevesi Tamás születésnapja alkalmából osztottunk meg egy részletet a Névtelen Nulla Jeremy című slágeréből a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán, és egy fiatal hallgatónk a hozzászólásokban megkérdezte, hogy ki az a Jeremy, akiről ez a dal szól. Nos, a Jeremy egy 1973-as amerikai tini film volt, amelyért a rendezője Arthur Barron elnyerte a legjobb első filmes rendező díját a Cannes Film Fesztiválon, és Golden Globe díjra is jelölték. A filmet Magyarországon évekkel később mutatták be, és nálunk is nagyon népszerű lett. A főszereplő egy tizenéves fiú volt, Jeremy, egy félénk középosztálybeli csellista srác, aki beleszeret egy jómódú, a felső 10 000-hez tartozó család balerinának készülő lányába. Az ő első szerelmük története a Jeremy című film. Jeremy!

A beat korszak egyik legemblematikusabb dala volt Szörényi Levente és Bródi János Ne gondold című szerzeménye, amit az Illés együttes előadásában már is meghallgatunk az aranylemezekben. Ezt a felvételt azonban még megelőzi Ihász Gábor és S. Nagy István dala, az Elcserélném én a világot, amit 1974-ben Horváth Attila vitt sikerre az Express együttes kíséretével.

Ha most szavazást hirdetnék arról, hogy melyik a legismertebb magyar filmsláger, egész biztosan az első ötben, vagy akár az élen végezne a Meseautó. Az 1934-ben bemutatott romantikus vígjáték főcímdalát Márkus Alfréd és Harmat Imre írta, és 2022-ben a Dunán a Csináljuk a Fesztivált című műsorban Miklósa Erika operaénekesnő és Dolhai Attila színművész adta elő, aki tavaly vehette át a Dankó Rádió operett előadói díját. Közös produkciójuk szól most az aranylemezekben.

0: beteg, írja a doktor.
1: Beszél majd az utókor.
2: Kiről?
0: A doktor buborról. Döhög a harcsa, reumás a mókus, nem segíthet rajta, csak a pszichalagos.
2: Beszél majd az utókor. Kiről?
0: A doktor buborról. Füllentett a hüllő, ez a vén bolondos, csak úgy rektor úr, ahogy

A változatosság jegyében folytatjuk az aranylemezeket. Delhusza John és Damien Ferenc írta 1982-ben a Csak egy szép szemű csavargó című dalt, amit Szűcs Judit vitt sikerre. Őt pedig Straub Dezső színművész követi, aki Lakatos Miklós prímás és zenekara kíséretével Ejzema Mihály és Dalos László csodálatos örökzöldjét, a Vénbudai hársfákat énekli a Bástya sétány 77 című operettből, amelyet elsőként 1957-ben a rádió mutatott be, és csak egy évvel később készült el a színpadi változata a Fővárosban.

A diszkókorszak nemzetközi királynője a 70-es évek végén Amanda Lear volt. Ő volt a búgóhangú, megközelíthetetlen végzett asszonya, akit a mai napig körbeleng a titokzatosság. Senki sem tudja például, hogy pontosan mikor és hol született. 1939-ről és 1950-ről is lehet olvasni, csak úgy, mint Saigonról, Hongkongról, Szingapurról, Svájcról, de még Erdélyről is, mint születési helyszínéről. Mély hangja miatt sokan még azt is megkérdőjelezték, hogy egyáltalán nő-e Amanda Lear. De lássuk be, hogy csak azért, mert mély búgó hangja van, azért ez elég nagy butaság. A 60-as években modellként kezdte a pályáját, és 1973-ban vált világszerte ismerté, amikor a Roxy Music együttes For Your Pleasure című lemezének a borítóján szerepelt. Az is közismert tény, hogy 20 éven át volt Salvador Dali festőművész múzsája. Amanda Lear a 80-as évek közepétől a zene helyett a televíziózás világára váltott, és sikeres műsorvezető lett Franciaországban, illetve Olaszországban. A legutóbbi hírek szerint jelenleg Vietnámban él, de biztosat erről sem tud senki. És mindezt most azért meséltem el az aranylemezekben, mert a következő dalra biztosan emlékeznek még az előadásában. A Blue Tango című dalhoz Szánti Judit írt magyar szöveget, és ő is

Kedves hallgatóink, a mai és egyben a héten az utolsó aranylemezek végét is zenével töltjük meg, mégpedig Szirmai Tamás zongora művész előadásában. Munkatársaim Szabó Tamás

zenei szerkesztő, Fóti Tamás hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. A déli harangszó után már a magyar nótáké lesz a főszerep, hiszen Budai Beatrix érkezik a Jó Ebédhez szól a nótával. 2-től 5-ig pedig ma is lesz Szívküldi Szívnek szívesen kívánságműsor, amelyben Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő teljesíti a zenei kéréseiket. Holnap és vasárnap pedig hallgassák tematikus hétvégénket, amelynek a főszereplője Sándor Péter színművész lesz. Kollégáim válogatnak majd operett és musical felvételeiből, és rövid interjú részleteket is hallhatnak. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és az Örökzöldekkel hétfőn délelőtt várom újra Önöket. További műsorainkhoz kellemes szórakozást, jó dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Hagen Imre színművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között John Lennon és Charlie Chaplin, mint a példaképek, de szót ejtünk majd arról is, hogy mennyire volt nehéz, vagy éppen felszabadító feladat egy alapvetően negatív, dörzsölt karaktert szerethetővé, vagy legalábbis emberivé formálni a képernyőn a Drága Örökösök című tévésorozatban. Vasárnap Medvecki Balázs színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy két nagy volumenű muzsikus szülő árnyékában mennyire volt nehéz az önállósodás a művészi pályán, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen kihívásokat jelentett Újlaki Miklós megformálása a nagyszabású Hunyadi sorozatban, és hogy miként készült fel a történelmi karakter megélésére. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentése, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal köszönetet mondott mindenkinek, aki az utóbbi napokban megfogadta a kormány javaslatait és hozzájárult az energiahelyzet stabilizálódásához. Egyelőre fenntartják a budapesti közösségi közlekedésben bevezetett energiatakarékossági intézkedéseket, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, továbbra is szünetel a díszkivilágítás, és a szökőkutakat sem kapcsolják be. Hozzátette, az ivóvíz ellátást stabilan biztosítják a fővárosban. A külügyminiszter szerint az extrém időjárással járó mostani helyzet arra is rávilágít, hogy az elmúlt 16 évben nem történt meg a szükséges felkészülés. Orbán Anita úgy fogalmazott, hazánknak fel kell készülni az alkalmazkodásra, ezért kezdeményezni fogja, hogy a környező országok szakembereivel együtt tekintsék át a regionális együttműködés lehetőségeit. Dunai duzzasztó rendszer építését sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Szabadi István, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy a szomszédos országokban már kiépítették ezeket. A magyar szakaszon azonban egyetlen ilyen sem található. A politikus ezért felszólította a kormányt, dolgozza ki a szükséges terveket. Rekordalacsony szintre csökkent az éves infláció, júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok, dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. Tavaly 350 gyors árusító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket. Csaknem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Megnyílt a hajdúsági expo Hajdúböszörményben. A térség mezőgazdasági és ipari termékeit felsorakoztató kiállításon és vásáron mintegy 40 kiállító vesz részt. Az esemény mellett a hétvégén rendezik meg a Kelet-Magyarországi Agrárfórumot is, amelyen az agrárágazat meghatározó szereplői osztják meg tapasztalataikat. Ma kezdődnek a balatonfüredi borhetek. A hónap végéig 21 pincészet kínálja borait a Tagore sétányon. Csaknem 300 féle ital közül válogathatnak az érdeklődők. Orlasz Rieslingből különösen nagy lesz a választék, de dűlőszelektált, bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a kínálatban. Híreink végén az időjárásról, jelenleg 22 és 36 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 32-34 fok van. Többnyire mindenütt süt a nap, de a nyugati országrészben is, a Tisza mentén előfordulnak felhősebb tájak, arrafelé elszórtan esik az eső. Megélénkül néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 30-35, késő este 19-27 fok várható. 12 óra múlt, 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: A nagy és fontos pillanatokban, életbevágó eseményeknél az emberek tulajdonképpen alig beszélnek. Egy-egy szót haszolnak, egy-egy tekintetet váltanak, de az a pár szó, a szemeknek ez a nézése többet mond mindennél. Tucsek Anna írónő gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. augusztus 7-én pénteken is. Jó ebédhez szól a nóta, itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velem egészen 2 óráig. Kovács Apolónia, majd Somogyi Erika énekel adásunk első perceiben. A Szeretőm Baka volt, majd a Kukorica Csalán című csárdást halljuk. Kellemes időtöltést kívánok!

legjobb a kavó, a legrosszabb bajszavó, úgy csiklandott baj, meg hoppan, de jó volt. Addig-addig szerettem, míg elfogyott valamennyi fegyvernem.

tűz ajkán, de a legjobb a vakabó, a leghosszabb bajszaló, úgy csitrandott majd meghangtam, de jó volt.

Ne gyónj nekem, minek gyónnál, Dankó Pista és Pósa Lajos közös szerzeményét Simon Boglárka, a Madách Színház művésze is repertoárián tartja. Hát hallgassuk meg az ő előadásában a folytatásban, majd Csík József, Hajnal Nikolett és Zalató Erzsébet rádió felvételeivel folytatjuk a sort. Elhangzik a Befordultam a konyhára, a Hármat rikkant a Rigó és a Csendül a nóta című klasszikus magyar nóta. Itt a Magyar Zene Rádiójában.

Gárdonyi Géza nem csak kiváló regényíró és költő volt, hanem lírai versei a zeneszerzőket is megihlették. Több költeményéből magyar nóta is született, köztük a sűrű sötét erdő kezdetű, érzelmekben igen gazdag műből, amelynek megzenésített változata ma is kedvelt a nóta szerető közönség körében. Most Gárdonyi Géza sorait halljuk a folytatásban, Bokor János előadásában, ifja Berki Béla zenekara kísér, majd a Nádaházam teteje és az Asszony, ha veszekszik című népszerű csárdás és felcsendül Szőlősi emese, majd Szilágyi Sándor előadásában. Elsőként Bányai Mártont halljuk, és a Nem szégyen a szegénység, csak rettenetes átok című hallgatót.

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta, itt a Magyar Zene Rádiójában, a mikrofonnál Budai Beatrix. A dáridó szó régen a vidám, hangos mulatságok, lakodalmak, szüreti bálok és falusi ünnepségek elnevezése volt, ahol a jókedv, a muzsika és a tánc egészen hajnalig tartott. Leginkább olyan összejövetelekre használták, ahol bőséges vendéglátás, nótaszó és önfelett együttlét jellemezte az estét. Ma már inkább átvitt értelemben mondjuk, ej, de nagy dáridó volt, vagyis emlékezetes, felszabadult mulatság kerekedett. Hát nem véletlenül beszéltem a dáridóról, mert hogy erről is szól majd a dal a soron következő zenei összeállításban. A vége már a dáridónak című csárdást Mészáros János Elek előadásában halljuk, majd a Nem hiszed el pedig hát a Szerelem című dallal Talabér Erzsébet zárja a sort. No, de előtte még hallgassuk a Sok szép tavaszt száz virággal című Szirmai László szerzeményt Dócs Péter hangján, és elsőként már is felcsendül Kókai István örökbecsű nagy slágere, a Hiába süt a világra című klasszikus magyar nóta. Gáti Pált, Lendvai Ferenc és zenekara kíséri.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó Tisza partján.

0: Röpzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Dankó Pista és Pósa Lajos egyik legszívbemarkolóbb nótája a Daromadár gyere velem című hallgató. Volt szerencsém nekem is elénekelni méghozzá az Egri Szimfonikus Zenekar kíséretével Báder Ernő közreműködött hegedűn, illetve a cimbalom mögött Vörös Tamás foglalt helyet. Most pedig Jenei Gábor nyújtja át hallgatóinknak Baranyai István zenekarának kíséretével. Aztán Rezsnák Miklós és Berkes János előadásában felcsendül a Gyere be rózsám, gyere be, és a Csak-csak-csak az esik nékem keservesen című klasszikus magyar nóta. Fogadják sok szeretettel!

A Tisza partja Magyarország egyik legkülönlegesebb természeti kincse, ahol ártéri erdők, nádasok és gazdag növény és állatvilág várja a természet kedvelőit. A folyó mentén gémek, kócsagok, jégmadarak és számos halfaj talál otthonra. Tavasszal pedig a híres Tisza virágzás a természet egyik legcsodálatosabb látványossága. A Tisza csendje, szépsége és illata évszázadok óta ihletet ad költőknek, zeneszerzőknek, persze a magyar nóta világában is így van ez. Most hallgassuk meg a Van egy ház a Tisza parton című hallgatót Leszler József zenéjével, Deák Rózsa szövegével. Énekel Laki Péter, a Budapesti Operett Színház magánénekese. Aztán a tűzpiros rózsaszárról Szeredi Krisztina mesél, még egy piros almáról Erdős Melinda és a paprikáról, valamint a sorról Gránát Zsuzsa énekel.

Fátyol József klarinét játékát halljuk a folytatásban. Lakatos Sándor és zenekara kísér, majd tartunk egy kis szünetet, jönnek a legfrissebb hírek, de visszatérünk. Várom önöket 13 óra után 4 perccel.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Javult, de továbbra is nehéz a helyzet a paksi atomerőműben. A létesítményben az utolsó üzemben lévő turbina stabilan termel. Tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnap regisztrált adatot, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Ez előre láthatóan átmeneti lesz. A kormányfő emellett beszámolt arról is, hogy átmeneti megoldások kidolgozására kérte a Védelmi Tanács tagjait arra az esetre, ha tartóssá válna Paksnál a Duna alacsony vízállása. A védelmi munkacsoport megkezdi az elmúlt évek energetikai és vízügyi örökségének feltárását, közölte szintén a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, megvizsgálják, milyen szükséges fejlesztések maradtak el, hol van az ország legsérülékenyebb pontja, és milyen beruházásokkal tehetik ellenállóbbá az ország energiai és vízellátását. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. Visszavonja a kutatási intézmények főigazgatói pozícióira áprilisban meghirdetett nemzetközi pályázatokat a Hunren. A Magyar Kutatási Hálózat a szervezet átalakítására vonatkozó kormányzati szándékra reagált. Az új kiírásokról később a módosított szabályok hatályba lépése után döntenek. Folyamatban van a közmédia átvilágítása, eddigi működésének vizsgálata. Tájékoztatott a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy emellett jelenleg szakmai és érdekvédelmi szervezetek szakemberek bevonásával párbeszédet folytatnak az intézmény átalakításáról. A tárcavezető hozzátette, hogy hamarosan elérhető lesz az az online felület, amelyen keresztül bárki elküldheti a közmédia megújításával kapcsolatos javaslatait, észrevételeit. 100 millió forintos bírságot szabott ki a kormányhivatal a szegedi Bivajdi építkezésnél történt februári halálos munkahelyi baleset miatt. Február 14-én egy rakodási és daruházi művelet közben vesztette életét egy munkás. A kínai autógyár építési területén június végén is történt egy tragédia. Mindkét esetben kínai állampolgár volt az áldozat. Ittas járművezetés, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, garázdaság, lopás, rablás és közszeméremsértés miatt is intézkedtek a rendőrök az elmúlt héten az összehangolt fővárosi ellenőrzés részeként. Csaknem 60 embert elfogtak, 29-et előállítottak. 33 helyszíni bírságot szabtak ki, 65 esetben pedig feljelentést tettek. A célzott razziák a következő hetekben is folytatódnak. Végül az időjárásról. Jelenleg 23 és 37 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 33-34 fokot mérnek. Többnyire mindenütt süt a nap, de a nyugati országrészben és a Tisza mentén előfordulnak felhősebb tájak. Arrafelé elszórtan esik az eső. Megélénkül néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 30-35, este 19-27 fok várható, a Balaton 28, a Velencei tó 25, a Tisza tó 29 fokos. 13 óra múlt, 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
4: Itt vagyunk, kedves hallgatóink, már is folytatódik Jó ebédhez szól a nóta című műsorunk. A Magyar Zene Rádiójában ma is 2 óráig szól Jó ebédhez a nóta. Már is Újvári Marikával és Tolnai Andrással adásunk második részét a Vége-vége-vége már című csárdással indítjuk. Majd a Sárga Rigóról és a Sárga Csikóról is szó esik. Ekkor már Nógrádi Tóth István énekel. Hallgassuk meg együtt!

rececep, rececek galambom. Este gyere késő este, icaka, icaka, ha mondom. Ha nem szeretsz, ne gyere,

0: Magyarnó.
1: 60. Kis Gyöngyi a Dankó Rádió Magyar Nóta díjával elsőként kitüntetett előadó művész, most Tordai Zoltán prímással és zenekarával énekel. Sándor Jenő és Szene Sándor szerzeményével indul az előttünk álló nótacsokor. Az udvarhelyi templomról szól hamarosan a dal, majd az Érika hajlik a búzakalász, az Én rózsám, kedves rózsám és a Csókra csókot című magyar népies műdalokat előadja Szóka Júlia, Karcagi Nagy Zoltán és Egri József. Most pedig hallgassuk 60. Kis Gyöngyit.

Georges Boulanger a Szerelmes lány című művét a folytatásban előadja, itt a Dankó Rádióban ifjabb Kállai Kisernő és kiváló zenekara.

Seres Rezső nevéhez nem csak a Szomorú vasárnap vagy a Szeressük egymást egy gyerekek című dal fűződik, hanem például a soron következő is, melynek címe Életemben csak két nőt szerettem. Hát hallgassuk meg Tarnai Kis László előadásában Lakatos Miklós zenekarának kísérletét.

A szélkakas évszázadok óta templomtornyok és régi épületek jellegzetes dísze. Eredeti feladata az volt, hogy megmutassa a szél irányát, de a néphagyományban az éberség, a megújulás és az álhatatosság jelképeként is tisztelték. Magyarországon ma is sok régi templom tetején láthatunk szélkakast, amely csendesen fordul a széllel, miközben őrzi a múlt emlékeit. A soron következő dal összeállításban éppen a szélkakasról is szól majd a dal. Szántai Ildikót halljuk majd ekkor, egészen pontosan a dal címe így szól: Szélkakas jár fenn a házon. No de előtte még Benedekfi Katalin a Jaj Istenem, de víg voltam ezelőtt című dalt adja elő, míg Koltai László előadásában Szerdahelyi János és Herodek Sándorné szerzeményét halljuk Vándormadár, ha elindulsz messze délnek címmel. No de elsőként felcsendül Huszka Jenő és Endrődi Sándor tollából a Bujdokolva járok című dal. Itt a Dankó Rádióban.

És most, kedves hallgatóink, egy 1981-es rádiófelvételt hallunk. A Kossuth-díjjal is kitüntetett kiváló cimbalom virtuóz, Ökrös Oszkár és kis együttese muzsikál.

Dóka Zsuzsa és Dániel Gábor nóta felvételei szólnak a következő percekben itt a Dankó Rádióban. Egyben szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Felcsendül a Halljátok cigányok, az Egy kicsi ház van a domb tetején és a Száldogál a fecske című csárdás. Hallgassuk meg együtt!

És már is elérkeztünk pénteki adásunk utolsó énekes összeállításához, melyben elhangzik a Virágzott az Aranyerdő című hallgató Kis Károly tolmácsolásában. Sári Károly Bojtor Imre énekel majd, míg a Hat nap óta szól a nóta című csárdást Mészáros Adél nyújtja át a Dankó családtagjainak. A zenei csokrot Szabó Szilvia zárja majd le a Hallod-e nótás füttyös szép madár című magyar nótával. Fogadják sok szeretettel!

Kedves hallgatóink, ennyi fért pénteki jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Puka Károly és Cigányzenekara játszik. Én ezzel a felvétellel megköszönve mai megtisztelő figyelmüket, további kellemes péntek délutánt kívánok önöknek. Gáz Zoltán már itt van a stúdióban, a hírek után már ő köszönti önöket. Magyar nótákkal, örökzöld slágerekkel, operett melódiákkal kedveskedik majd minden hallgatónknak, hiszen jön a Szív küldi szívnek szíve című kívánságműsorunk. Aztán Popovics László ismét a Dankó Rádió hallgatóival beszélget majd 5 óra után. Tudod-e még az Én Nótám című műsorunkban? Benne az Egy Nóta Három Élet rovatunkkal. Én búcsúzom mára, a szerkesztő műsor vezetőt, Budai Beatrixet hallották. Kérem, vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Viszont hallást a holnap, szép hétvégét kívánok mindnyájuknak!

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Hagen Imre színművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között John Lennon és Charlie Chaplin, mint a példaképek, de szót ejtünk majd arról is, hogy mennyire volt nehéz, vagy éppen felszabadító feladat egy alapvetően negatív, dörzsölt karaktert szerethetővé, vagy legalábbis emberivé formálni a képernyőn a Drága Örökösök című tévésorozatban. Vasárnap Medvecki Balázs színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy két nagy volumenű muzsikus szülő árnyékában mennyire volt nehéz az önállósodás a művészi pályán, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen kihívásokat jelentett Újlaki Miklós megformálása a nagyszabású Hunyadi sorozatban, és hogy miként készült fel a történelmi karakter megélésére. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Kovács Márton vagyok. Javult, de továbbra is nehéz a helyzet a Paksi atomerőműben. A létesítményben az utolsó üzemben lévő turbina stabilan termel, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnap regisztrált adatot, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Ez előreláthatóan átmeneti lesz. A kormányfő emellett beszámolt arról is, hogy átmeneti megoldások kidolgozására kérte a Védelmi Tanács tagjait arra az esetre, ha tartóssá válna Paksnál a Duna alacsony vízállása. A védelmi munkacsoport megkezdi az elmúlt évek energetikai és vízügyi örökségének feltárását, közölte szintén a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, megvizsgálják, milyen szükséges fejlesztések maradtak el, hol vannak az ország legsérülékenyebb pontjai, és milyen beruházásokkal tehetik ellenállóbbá az ország energia- és vízellátását. Megkezdődött a gyermekvédelmi rendszer állapotának felmérése. A szaktárca közleménye szerint intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és a munkatársakkal folytatott egyeztetésekkel indult a program, amelynek célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hiányosságait. A felmérés második szakaszában, augusztus 31-e után a vizsgálatba bevonják az érintett gyermekeket és fiatalokat is. A Budapest-Lajos-Mizsa vasútvonal villamosítása után sem lesz teherforgalomgyáron vagy más érintett településen, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter, miután a környező polgármesterekkel egyeztetett. Vitézi Dávid elmondta, a fejlesztések célja, hogy a fővárosi agglomerációban versenyképesebbé tegyék a vasutat, a teherszállítást azonban más vonalon oldják meg. A beruházással több személyszállító vonat közlekedik majd, a jövőben negyed óránként járhatnak a korszerű villamos motorvonatok. 100 millió forintos bírságot szabott ki a kormányhivatal a szegedi BYD építkezésnél történt februári halálos munkahelyi baleset miatt. Február 14-én egy rakodási művelet közben vesztette életét egy munkás. A kínai autógyár építési területén június végén is történt egy tragédia. Mindkét esetben kínai állampolgár volt az áldozat. Napelemek gyulladtak ki egy budai sportlétesítmény tetején. A katasztrófavédelem közlése szerint a lángok átterjedtek a tetőre és az épületre is, de a helyszínre érkező 30 tűzoltó megfékezte a tüzet. Az MTI úgy tudja, hogy egy konditerem tetején keletkezett a tűz, de senki nem sérült meg. Ma kezdődnek a Balatonfüredi borhetek. A hónap végéig 21 pincészet kínálja borait a Tagóresétányon. Csaknem 300 féle ital közül válogathatnak az érdeklődők, olasz rizlingből különösen nagy lesz a választék, de dőlőszelektált, bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a kínálatban. Folytatódik a napos meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. Északnyugaton lehetnek borultabb tájak, holnap délelőtt azonban ott is felszakadozik a felhőzet, és mindenütt több órás napsütés valószínű. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Késő este általában 15-22, holnap délután 29-34 fok várható. 14 óra 4 perc.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket pénteki kívánságműsorunkban, különös tekintettel az ibolyákra, akiknek névnapjuk van, és persze szeretettel köszöntünk mindenkit, aki augusztus 7-én született. A szerkesztő Nemesnéki, a hangmérnök Wolf Attila, nevükben is azt kérem, vagy tanácsolom, hogy töltsék velünk a következő 3 órát. Telefonszámunk 061-759-6071. Radványiné Emma pápáról kérte egyik kedvenc előadójától a következő nótát. Kalinánikőt Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri. Fagyú gyertyát égetek én.

Szentendrén Horváth Jenőné Irénkének, a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub vezetőjének sok boldog születésnapot, erőt, egészséget kívánunk szeretettel, üzenik a klubtagok. Kapi Gábort Johann János zenekara kíséri, színaranyból van a béke trombitája.

Varjú Károlyné Nagykanizsáról férjével együtt kérte a következő nótát, Lukács Anitát és Vadász Zsoltot halljuk, kísér Balázs Tamás zenekara, Csicsak rózsám hallad.

Szlovákiában csalló közcsütörtökben Író Nándornak, aki ma tölti be 100. születésnapját, jó egészséget, boldog születésnapot kíván felesége, lánya, fia, családjukkal együtt, mi is nagyon nagy szeretettel köszöntjük. Dunakeszén Juhász Ferencné Eszternek, nagyon kedves idős barátnőjének, akit Pót anyukájának tekint, születésnapi alkalmából erőben, egészségben gazdag életet, minden jót kíván sok szeretettel Zűrösné Zsuzsa Pécsről. Bagdi Bella énekel, Isten éltessen boldog szülinapot!

minden cseppjéből. Oltjuk el hát a gyertyát, a gyertyát, mert azt ingyen nem adják, mert azt ingyen nem adják. Oltjuk el hát a gyertyát, mert azt ingyen nem adják.

0: És most hallgassunk bele az üzenet rögzítőbe.
1: Tisztelettel üdvözlöm a Danko Rádió összes dolgozóját. Magdi vagyok Nagykőrösről. Szeretném kérni Bojtor Imrétől, csak az lehet boldog ember. Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
0: Szívesen játszok Bojtor Imrét, Balog Albert zenekara kíséri.

aki legszebb álmaival ide len a földön akar élni. Csak az lehet boldog ember, akit sokáig

A következő nótát Halász Gáborné karcagról kérte, Máté Otília énekel, kísér Ifjabb Sánta Ferenc zenekara, kétszer sem mond nekem, hogy csókot adjak.

a versenyben Bugri Lacikának nagyon boldog névnapot kíván Piri nénje. Mikó Istvánt Lakatos Miklós zenekara kíséri. Hogyha nékem sok pénzem lesz.

0: a világ megcsodálja.
1: Somogyi Ádon barátnőjének és kislányának, az Ivolyáknak névnapjuk alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kívánok szeretettel. Balatonlelléről párja, Forgács Gábor énekel, még tartozom egy dallal.

Kedves hallgatóink, 86 éves korában elhunyt Rezsnák Miklós. Szombathelyen született, újságíróként, előadó művészként, magyar nóta énekesként és konferenciéként hosszú évtizedeken át szolgálta a magyar kultúrát. A Soproni Zeneiskolában végezte zenei tanulmányait, majd Ori előadó művészi engedélyt szerzett. Munkásságát TV névódíjjal ismerték el, 1978-tól a Magyar Újságírók Országos Szövetségének is tagja volt. Előadó művészi örökségét a Magyar Rádió, a Dankó Rádió és a Magyar Televízió kép- és hangfelvételei őrzik. A Dankó család és a rádió dolgozói őszinte részvétüket fejezik ki családjának, hozzátartozóinak és mindazoknak, akik ismerték és szerették. Rezsnák Miklós énekel, kísér Boros Lajos zenekara, Nem jön levél.

Hajdúné Marika Debrecenből kérte férjének és saját magának a következő kedves közös slágerüket. Dobos Attila és az Omega együttes játsza. Kövek a vízparton.

Jöttél, ki tudja honnan és merről. Ezt én sohasem kutatom.

Elhúztunk, mint kövek a vízparton. Jöttél, ki tudja honnan és merről. Itt jársz már az én utamon. Többé nem visz el senki tőlem. Nem válunk el, mint kövek a víz.

tudja honnan és belül. Most már velem él a karom, többé nem visz el senki tőlem. Nem válunk el, mint kövek a vízben.

Vargáné Marika Balatonfüredről Busai Antaltól kért egy nótát. Lendvai Csócsi József zenekara kíséri. Bogyó, bogyó, szőlőbogyó.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Szabó Sándorné vagyok. Férjemre emlékezem szomorú szívvel. Július 31-én lettünk volna 50 éves házasok, de sajnos ő már 5 éve pihen a Balatoncsicsói temetőben drága szüleivel. Nyugodjanak békében. Köszönöm szépen. Korda Györgytől szeretném. Addig szeretnék élni, csak még két karod ölel. Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
2: Köszönöm a hívását. Farma Vincéné Kompolton szeretett férjére halálának 4. évfordulója és házasságkötésük 55. évfordulója alkalmából emlékezik. Korda György énekel, addig szeretnék élni.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 4 perc múlva 2:43 lesz. Kaposváron Mártonné Ibolya névnapja alkalmából szeretné hallani a következő dalt. Kedves hallgatónknak jó egészséget, minden jót kívánunk. Madarász Katalint Berki László zenekara kíséri, Siratgatom boldogságom.

Békésre Illés Lajosnak sógornője küldi kedvenc nótáját, Domaidi Lászlót ifjabb Magyar Imre zenekara kíséri, nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom.

talán bizony ez az oka, hogy a malom megállott. De megcsaltál mással éled világot, talán bizony ez az oka, hogy a malom megállott. Rád gondolok, mikor nem

Gyöngyösen Csepregini Rózsikának szomszédasszonya kérte szeretettel a következő nótát. Besenyei Ferencet ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Rózsa, rózsa, sárga rózsa.

Kósa Vincéné Katikát köszönti születésnapja alkalmából barátnője Rózsika. Jó egészséget, hosszú boldog életet kíván. Zsoltész Rezső énekel, nem az a fontos, az ember hány éves.

A hírek után folytatjuk további nagy kedvencekkel, mint például a Molnak a gyermekévek, a Te vagy nékem, azaz asszony, vagy a Homokóra, melyet ezúttal Porr Péter énekel majd, a hírekig Lendvai Ferenc zenekara játszik.

0: műsorajánló.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán! Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
2: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben, félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Kovács Márton vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, holnaptól az eddigi 3. fokú helyett 2. fokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre sem a vállalatok, sem a lakosság részéről. A kormányfő beszélt arról is, hogy Paksnál a vízszint jelenleg 14 cm-rel magasabb a vasárnapinál. Hozzátette, folyamatosan figyelemmel kísérik az atomerőmű működését. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkenés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, hogy tervezik a szociális tűzifa keret emelését is. Erősíti a közpénzek felhasználásának átláthatóságát a kormány. Köböl Anita a kormány szóvivő elmondta, az Európai Uniós helyreállítási alap forrásaihoz való hozzáférés egyik feltétele, hogy az összegek felhasználásában érintett közfeladatot ellátó szervek központi nyilvántartásba tegyék közzé adataikat. Hozzátette, a döntéssel bővül a kötelezettek és a közzétenni előírt adatok száma, amelyek bárki számára ingyenesen elérhetőek lesznek. Csökkenti a magyar gazdák terheit és erősíti az agrárkamara politikai függetlenségét a kormány. Ezt is bejelentette Köböl Anita kormány szóvivő. Aki egyéni országgyűlési képviselőjelöltként indul a választáson, az kamari tisztséget nem tölthet be. Emellett a kabinet támogatja azt az egyéni képviselői indítványt, amely szerint a kamara eltekinthet a tagdíjak beszedésétől, például országos fagy és aszálykár, valamint az állatokat sújtó járványok esetében. Ez mintegy 18,6 milliárd forintnyi tehermentesítést jelent a több mint 400 ezer termelőnek. A Budapest-Lajos-Mizsa vasútvonal villamosítása után sem lesz teherforgalom gyálon vagy más érintett településen, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter, miután a környező polgármesterekkel egyeztetett. Vitézi Dávid elmondta, A fejlesztések célja, hogy a fővárosi agglomerációban versenyképesebbé tegyék a vasutat. A teherszállítást azonban más vonalon oldják meg. A beruházással több személyszállító vonat közlekedik majd. Újraindult Catania repülőterének forgalma, miután a létesítményt az Etna kitörése miatt rövid időre lezárták, közölte a nemzetközi légi kikötő üzemeltetője. Arra kérték az utasokat, hogy minden esetben ellenőrizzék járatok indulását és érkezését a légitársaságoknál. Az Etna két különböző kráteréből tört előláva, amelyet vulkáni törmelékes felhő kísért. Folytatódik a napos meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. Északnyugaton lehetnek borultabb tájak, holnap délelőtt azonban ott is felszakadozik a felhőzet, és mindenütt több órás napsütés valószínű. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Holnap délután 29-34 fok várható.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
10: Ismét köszöntöm Önöket itt a Kívánságműsorban. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu, telefonszámunk 061-759-6071. Várjuk további üzeneteiket. Somocsárdon Vancsorics Miklósné Ibolyának névnapja alkalmából erőt, egészséget, hosszú boldog életet kíván Magdus Mernyéről, Szentendrei Klárát Kozák Gábor József zenekara kíséri, piros szegfű csokorba.

páros lesz majd az életünk.

Csanádapád Szándoktor Ludwig Pálnénak 90. születésnapja alkalmából kíván minden jót, nővére, Manci és családja, Várnai Adriánt, Bangó János zenekara kíséri, Kislak áll a Nagy Duna mentében.

Jó járt Imréné, Karcagról kérte a következő dalt, Nádasdy László énekli, házam ereszére rászállott egy árván maradt fecske.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Karel Gyöngyinek az édesanyja küldi szeretettel születésnapja alkalmából múlnak a gyermekével. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.
2: Örömmel adjuk át. Ihász Gábor énekel.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Nyériné Borbála kérte Hajdú Szoboszlóról a következő nótát. Barabási Zoldát ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Bóbánatos annak az élete.

0: Szokáskedvű volt az apám című sorozatunkban. Ma egy népszerű, Máté Péter díjas táncdal énekesnőt hallunk.
1: Csuka Mónika vagyok. Az én kedvenc nótám a Nótáskedvű volt az apám, és megmondom miért, mert az én drága édesapámnak ez volt a kedvenc nótája, és ezt tangó harmonikázta otthon mindig.
0: Rögtön meghallgatjuk a dalt, de van itt egy üzenet. Major Józsefre halálának második évfordulója alkalmából emlékezik lánya. Farkas Rozika énekel, kísér Szalai Antal zenekara. Nótáskedvű volt az apám.

Rasné Marika Albert térsen szeretné meghallgatni a következő dalt, és küldi a Dankó családtagjainak is szeretettel. Budai Beatrixet Baranyai István zenekara kíséri, Holdas éj a Dunán.

Kisújszállásról Terdik Sándorné kérte a következő nótát, melynek előadója Kolossiák Gyula és Jónás Géza zenekara, megriadt a cifra ménes.

Itt egy nagyon kedves üzenet. Augusztus 7-én ünnepeljük 50 éves házassági évfordulónkat. Az eredeti helyszínen egy Baranya megyei kis település templomában erősítjük meg hűségeskünket. A fél évszázados évforduló alkalmából a Te vagy nékem, azaz asszony című magyar nótával szeretném köszönteni feleségemet, írta a férj. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket. További sok-sok boldog évet kívánunk jó egészségben. Barabás Sándor énekel.

Bencéről, Mészárosné Ili Kollár Katalintól szeretné meghallgatni a következő dalt. Balázs Tamás zenekara kíséri, még azt mondják, ez se szép, az se szép.

Szeretném köszönteni drága feleségemet, Garamszegi Tiborné Ibolyát névnapja alkalmából. Köszönti szerető nővére, sógora, keresztgyermekei, Olivier, Odette, Szilvia és férje Gábor. Hankó Ibolyának és minden Ibolya nevű ismerősének, kolléganőjének boldog névnapot kíván Vaszil Ilonka és Kis Attila Miskolcról. Tiszabögön Ibolyának névnapja alkalmából minden jót kíván Menye Rita, Szécsi Pál énekel, egy szál harangvirág.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Tomicsek Norbert vagyok, Kerekegyházáról. Barátaimnak, főképpen Tóth Józsefnek, szomszédomnak, családtagjaimnak szeretném kérni a Gyerebodri kutyám című dalt. Szép napot kívánok mindenkinek!
2: Köszönöm a hívását, önnek is minden jót kívánunk. Melis Györgyöt Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri.

odajár a nagy bőgős, a nagy bőgővel, nagy bőgősgé minden este. Kocsmárosné azt viszi, hogy a lányát elviszi egy valaki.

oda jár a klánítás, a klánítával klánítázni minden előtte. Kocsmáros néha sziszi, hogy a lányát szereti egy valaki. Kocsmáros néha sziszi, hogy a lányát szereti egy valaki. A Hurgosi csárda ki van festve, oda jár a

apósának, König Mátyásnak Pécsre szeretettel küldi a következő nótát. Szilvia, Gergely Anna énekel, kísér Albert István zenekara. Táncba hív a nóta engem.

Sárosi Gyulánénak Pest-Szentlőrincen születésnapi alkalmából minden jót kíván fia, testvérei, ismerősei és Nagy Lajos, Pór Péter énekel, Homokóra.

Halmazújvárosból városból Csontosné Irénke kérte férjének a következő dalt. Bohács Istvánt Baranyai István zenekara kíséri, Lenn a déli bábos ortobágyan.

Gábor Jánban Varga Dezsőné Ibolyát névnapja alkalmából szívből szeretettel köszönti Júlia és Laci, Horváth Józsefné német Ibolyának a Somogy megyei Inkén névnapja alkalmából minden jót kívánnak gyermekei, unokái, barátai. Szilágyi Sándor énekel, nekem is van ünnepnapom.

0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: A következő vidám dalt öcsének Szekszárdra küldi sok szeretettel Anna Mária, az előadó Teremi Trixi, Nem vagy legény, Berci.

Az egyik legnagyobb kedvenc változatlanul az a dal, amelyet a következő órában játszunk majd, Maros Gábor énekli. Elhangzik a Tiszta Fehér Oltár és a Nádfederes Kis Házikóm is. A hírekig hallgassunk Kállai Kis Ernőtől muzsikát.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Hagen Imre színművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között John Lennon és Charlie Chaplin, mint a példaképek, de szót ejtünk majd arról is, hogy mennyire volt nehéz, vagy éppen felszabadító feladat egy alapvetően negatív, dörzsölt karaktert szerethetővé, vagy legalábbis emberivé formálni a képernyőn a Drága Örökösök című tévésorozatban. Vasárnap Medvecki Balázs színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy két nagy volumenű muzsikus szülő árnyékában mennyire volt nehéz az önállósodás a művészi pályán, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen kihívásokat jelentett Újlaki Miklós megformálása a nagyszabású Hunyadi sorozatban, és hogy miként készült fel a történelmi karakter megélésére. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is, Kovács Márton vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, és megvizsgálják az esetlegesen tartósan alacsony vízállás idején alkalmazható megoldásokat. A kormányfő drámainak nevezte az elmúlt 16 év Orbán kormányainak örökségét, hangsúlyozva, hogy a korábbi kabinet már 2022-ben tudta, hogy drasztikus beavatkozásra lett volna szükség a villamos energiarendszer fejlesztése érdekében. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére. A folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A tájékoztatás szerint a Duna felső vízgyűjtői közül ma reggelig az Inn, a Traun és az Enns, valamint a Bécsi medence területére átlagosan mintegy 16, illetve 8 és 6 mm csapadék hullott, és még további 8 mm körüli eső várható. A Duna magyar szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán, tették hozzá. Az eddiginél hatékonyabb, mindenki által elérhető szűrési rendszer kialakítására utasította a kormány az egészségügyi minisztert. Köböl Anita kormány szóvivő hangsúlyozta, a daganatos halálesetek jelentős része megelőzhető lehetne, és egy pontosabb, kiszámíthatóbb működő szűrési rendszer magyarok ezreit mentheti meg évente. A legfrissebb adatok szerint a magyar lakosság részvételi aránya a szervezett szűrőprogramokon nem csak alacsony, hanem folyamatosan csökken, tette hozzá kormány szóvivő. A kormány döntött arról is, 5,5 milliárd forintos támogatást nyújt 3 hazai repülőtérnek. Idei működéséhez a debreceni, a sármelléki és a pécsi pogányi repülőtér kap segítséget, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. A súlyos likviditási gondokkal küzdő társaságok a támogatás nélkül fizetésképtelenné válnának. Elkerítik a Dunameder szennyezett felszínét a volt Óbudai gázgyár területén, és megkezdik a beszivárgó szennyezőanyagok semlegesítését, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, több mint egy évtizede nyilvánvaló, hogy az államnak fel kell számolnia a föld alatt lévő, mintegy 200 ezer tonna mérgező anyagot, de mindeddig semmi nem történt a kármentesítés ügyében. A Duna alacsony vízállásánál a szennyezés okozta kár már szabad szemmel is jól látható, tette hozzá a főpolgármester. Néhány mondatban a várható időjárásról. Folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal, Északnyugaton lehetnek borultabb tájak. Holnap délelőtt azonban ott is felszakadozik a felhőzet, és mindenütt több órás napsütés valószínű. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Késő este általában 15-22, holnap délután 29-34 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos. Hasonló idő valószínű a következő napokban is. 16 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Úgy érzem, érdemes velünk tölteni a következő órát, és itt a kívánság műsorban további kedvencek jönnek. Így szól az üzenet, a legjobb barátnőmnek, Szabinának szeretnék sok boldog születésnapot kívánni augusztus 7-én, 20 éves, együtt pedig a 17 éve tartó töretlen barátságunkat ünnepeljük, amely testvériséggé formálódott ez idő alatt. Ezúttal is köszönöm neki, írta Anna. Csőr József énekel, kísér Fehér Sándor zenekara. Most kezdődik a tánc.

se baj, ha leszakad, leszakad, lesz más, amelyik ott marad, rózsám. Ha tudnád, amit én, amit én, kibabája vagyok, gondtás, se baj, ha leszakad,

0: szívja a fejem, a fejem, lúdtávad elé a szívem, a szívem, a félrem is csak muzsikál, muzsikál, kivilágos virrottigál a bál.
1: Tele Gerendáson Hajdú Mihályt 90. születésnapi alkalmából nagyon sok szeretettel köszöntik testvérei. Czakóné Erzsi Várajján az idősek otthonában szeretné meghallgatni a nagyon népszerű dalt. Maros Gábor énekel, Vén csavargó szívemen.

0: vagyok.
1: Biatorbányról Taricska Sándor nékérte a következő dalt, Pándi Piroskát Balázs Tamás zenekara kíséri a vásárhelyi híres promenádon.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Pocsai Vince, református lelkész vagyok Máté Szalkáról. Szeretném feleségemet augusztus 7-én Ibolya napján felköszönteni. Nagyon sok boldogságot, örömet, jó egészséget és sok-sok sikert a munkába. Sok áldást az életére kívánok én is, férje és a gyermekek és unokák egyaránt. A két szám pedig a tiszta fehér oltár felettünk az ég benne. Kérésem teljesítését köszönöm szépen, és további Isten áldását kérem a szolgálatukra, a munkájukra, és üdvözlöm az egész Tankó Rádió hallgatóságát és a stábját külön. Viszont hallásra!
2: Köszönöm a kedves hívását, mi is minden jót kívánunk Önöknek. Drága férjének, Száz Györgynek 90. születésnapja alkalmából kíván minden jót felesége Zsuzsika, lányai, vejei, unokái, Margaréta, Ágika és Gellért, Turai Kismária és Bokor János énekel, Tiszta Fehér Oltár.

Perezsi Pálné Kartalon férjével együtt várja a következő nótát. Lugosi Katit Baranyai István zenekara kíséri. Sárgul már a kukoricaszár.

Şey etken

Híracsádra Tófalusi Károlynak lánya Brigitta küldi a következő nótát. Karácsonyi Rént Vöröskálmán zenekara kíséri. Halkan pengesd ezt a csárdást.

0: Kedves hallgatóink, Sándor Péter, a népszerű fiatal színművész hétvégén ünnepli születésnapját, mi pedig válogatást nyújtunk át majd önöknek remek felvételeiből, különösen zenés darabokban arat hatalmas sikert. Mielőtt meghallgatunk egy dalt, hallgassuk most őt szóban.
1: Én azt éreztem, hogy én akkor is be fogom bizonyítani, hogy én is tudok közölni, és hogy engem is vegyenek emberszámba. És magam készültem fel a balladával. Tehát tényleg meghallgatta az irodalomtanár, de sok minden nem mondott hozzá. És a ballada mondó volt az, ahol országosan külön díjas lettem is. Hát ez egy olyan élmény volt, hogy na, most már el tudja mondani a suli rádióba, hogy Sándor Péter országos balladamondó versenyen külön díjas. És én nagyon, nagyon, nagyon zárkozott voltam az osztályban, de elején nem, akkor nyitott voltam, csak utána valami oknál fogva bezárultam, és én mindig különültem egyedül egy padban volt, hogy az első padban, de nem hátul, hanem legelől. Érzelmileg nagyon már akkor már kamaszodtam is, és akkor nagyon bezárultam. Nem azért, mert nem volt jó a gimnázium, rettentően jó volt, meg nagyon jó tanárok voltak, de én abban az időszakomban voltam, hogy így nagyon egyedül voltam. Tehát, hogy így érzelmileg szülők nélkül, és hogy én egyedül is laktam amúgy édesanyám lakásába, egy ilyen 100 méterre az iskolától, és én nagyon sokszor úgy keltem föl, hogy nem értem, hogy miért kell fölkelnem, és tehát nem láttam értelmét. A Bújai János Gimnázium az egy nagy nevű iskola. Én tudtam, hogy én sokkal többre vagyok érdemes, mint hogy engem sajnáljanak. És én magam följavítottam a második osztály évvégére 4,8-ra, ami nagy szó volt.
0: További részletek az izgalmas pályafutásból hétvégén, szombaton és vasárnap különböző műsorainkban. Most egy nagyon híres musical szerepet idézünk fel, Sándor Pétert és Tasonyi Balázst halljuk, a Notre Dame-i toronyőrből, Ott kint.

Mezőkeresztesről Gyarmati Gáborné és férje kérte a következő nótát. Csala Juditot Sárközi Béla zenekara kíséri. Tagadom, tagadom.

Újpesten Holocsiné Ibolyának névnapja alkalmából küldi a dalt kedves nótáját, Huga Eszter, Dömsedi Farkas Bálint az előadó, messze van a kicsi falum.

Fenyő István feleségének kérte a következő dalt Vámos Pércsről. Dóri József énekel, kísér Boros Lajos zenekara, Kék a szemed, mint az ég.

napom. Cipra, fodros, a ruhád, a kapuban várok rád, galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Megmaradt az eszem is.

Ezt írt a hallgatónk, Tisza Derzsre küldöm keresztanyámnak, Józsa Ibolyának névnapja alkalmából a dalt. Tudom, hogy valahol odafent mosolyogsz ránk és vigyázol azokra, akiket itt hagytál oly korán. Ercsi. Vadkert Imre énekel, kell ott fenn egy ország.

nevettünk, Isten tudja miért.

Csak egy hang szól, halk és fáradt, mint egy régi altató. Nézd csak fel, az ég magas, csak hadd mondják, hogy nem igaz, mit tudnak ők a repülők.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Bukovszki István vagyok Dabasról. Drága feleségem neve napjára szeretném kérni, ahogy én szeretlek, nem szeret senki című dalt. Nagyon szépen köszönöm, és további szép napot kívánok, minden jót.
2: Nagyon szívesen adjuk át köszöntését. Fonyó Barbara énekel, ahogy én szeretlek.

Kecskeméten Patai Lászlóné szeretné meghallgatni egyik kedvenc nótáját, Bojtos Lucát és Egri Józsefet, idősebb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Szép a rózsám, nincs hibája.

és a Lajosnak testvére kérte Tapolcáról kedvenc nótáját, Béres Ferencet Lakatos Sándor zenekara kíséri, Nádfedeles kis házikóm.

Feleségének, Papút Ferencné Évának kerekszületésnapja alkalmából szíve minden szeretetével kíván nagyon jó egészséget, minden jót a Jóisten áldásával férje Ferenc, Zorán énekel, Romantika.

0: végül még egy jó nóta, Karacsné Ilike püspökladányból kérte, Bétót Magdát a Lakatos Miklós zenekara kíséri. Csak úgy mondom magának.
1: Csak úgy!

Kedves hallgatóink, ennyi remek dal fért a mai kívánság műsorba. Holnap folytatjuk, majd kettőkor, holnap is így akarják. A szerkesztő ma is Nemesniki volt, a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A folytatásban hallgassák Popovics László műsorát. Én Gál Zoltán vagyok, nagyon-nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek. Déki Lakatos Sándor zenekara játszik. Viszont hallásra holnap délután.

0: műsorajánló.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Kovács Márton vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, folyamatos figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, és megvizsgálják az esetleges tartósan alacsony vízállás idején alkalmazható megoldásokat. A kormányfő drámainak nevezte az elmúlt 16 év Orbán kormányainak örökségét, hangsúlyozva, hogy a korábbi kabinet már 2022-ben tudta, hogy drasztikus beavatkozásra lett volna szükség a villamos energiarendszer fejlesztése érdekében. Megérkezett a régvárt eső a Duna vízgyűjtőjére. A folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszint változások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár centiméterrel és pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán, tették hozzá. Tűz ütött ki a MOL pozsonyi finomító telepén. Magyar Péter kormányfő a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, egy tartály gyulladt ki, nem történt sérülés, és az esetnek elvileg ellátásbiztonsági következménye sincs. A vállalat szóvivője a pozsonyi Újszónak elmondta, az egyik kőolajtermékeket tároló tartályban lévő anyag gyulladt meg, de a tűz nem terjedt át más technológiai egységekre és tárolókra. Az eddiginél hatékonyabb, mindenki által elérhető szűrési rendszer kialakítására utasította a kormány az egészségügyi minisztert. Köböl Anita kormány szóvivő hangsúlyozta, a daganatos halálesetek jelentős része megelőzhető lenne, és egy pontosabb, kiszámíthatóbban működő szűrési rendszer magyarok ezreit mentheti meg évente. A legfrissebb adatok szerint a magyar lakosság részvételi aránya a szervezett szűrőprogramokon nem csak alacsony, hanem folyamatosan csökken, tette hozzá a kormány szóvivő. 100 millió forintos bírságot szabott ki a kormányhivatal a szegedi BYD építkezésénél történt februári halálos munkahelyi baleset miatt. Február 14-én egy rakodási művelet közben vesztette életét egy munkás. A kínai autógyár építési területén június végén is történt egy tragédia. Mindkét esetben kínai állampolgár volt az áldozat. Emlékprogramot indít a januárban elhunyt Tar Béla tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. A kezdeményezés a rendező egykori tanítványainak filmjein keresztül kíván emléket állítani a világhírű alkotó munkásságának. A Tar Béla Szarajevóban elnevezésű program a 2013 és 2017 között működő Film Factory nemzetközi filmes műhely egykori hallgatóinak alkotásait mutatja be. Folytatódik a napos meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. Északnyugaton lehetnek borultabb tájak, holnap délelőtt azonban ott is felszakadozik a felhőzet, és mindenütt több órás napsütés valószínű. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eredhet el az eső. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Késő este általában 15-22, holnap délután 29-34 fok várható. Hasonló idő valószínű a következő napokban is. 17 óra 4 perc.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Ez a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ezen a nyáron egy új sorozattal jelentkezünk, Egy nóta, három élet címmel. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent. Van, akinek a szerelmet idézi fel, másnak a szüleit, a gyerekkorát, vagy az életének egy fontos pillanatát. Minden adásban kiválasztunk egyetlen magyar nótát, és három hallgató meséli el, milyen emlékek és történetek kapcsolódnak számára ugyanahoz a dallamhoz. Három emberi sors, egy közös nóta.
1: Hát ez a nóta, ez a daloska, szinte így, ahogy van, így igaz a sorsunkról, úgy, ahogy elhangzik a nóta. Édesapámtól meg a sok szép nótát, hát a nejemtől meg hát, ami sorban jut minden szépet jót.
0: János lesz velünk, aztán pedig egy hölgyel folytatjuk, akit úgy hívnak, hogy Kati.
2: Mert apu az a Vasótnál dolgozott, az, hogy hétvégén jött haza, pénteken, vasárnap, hajnalba ment, tehát keveset volt velünk otthon. De amúgy nagyon-nagyon szerettük mind a két szülőnket, mi hárman voltunk testvérek, nagyon jó testvérek voltunk különben.
0: Csaba is itt lesz velünk, ő is mesél arról, hogy milyen szálak fűzik ahhoz a dalhoz, amelyet a mai napra választottunk.
3: Te segítőkészség, én ahol tudok, akinek tudok segítek, tehát én szoktam adakozni, adományozni családba is, segítek ismeretlennek, ismerősöknek, rokonoknak, tehát én nekem ez jó érzés segíteni a másikon.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A magyar nóta, amely felidézi az emlékeket, galambszívet örököltem az édesanyámtól. Ezt hallgatjuk tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: leszek.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. János van velünk a vonalban, az édesanyjára fogunk emlékezni szerintem. Galambszívet örököltem az édesanyámtól, ezt a dalt hallgatjuk meg. No, milyen emlékei vannak az édesanyjával kapcsolatban?
2: Hát ez a nóta, ez a dalocska szinte így, ahogy van, így igaz a sorsunkról. Úgy, ahogy elhangzik a nóta. Galambszívet örököltem az édesanyámtól. Hát édesapámtól meg a sok szép nótát, hát a nejemtől meg hát, ami sorba jut minden szépet jót.
1: Miben nyilvánul meg az, hogy galambszívet örökölt az édesanyjától? Tehát a hétköznapokban ezt hogy kell elképzelni? Hogy áll az élethez, az emberekhez, a világhoz?
2: Hát ezt külön nem tudom megmondani sajnos, hogy nem tudom, hogy erre mit mondjak.
1: Hát, hogyha mondjuk van egy konfliktusa, akkor ezt hogy oldja meg?
2: Hát a konfliktus az egy különböző, azt nem lehet így leírni, vagy elmondani. Ahány konfliktus, annyiféle, az meg kellett oldani sajnos.
1: Értem.
2: Mindet.
1: De akkor galambszívvel, nem támadva, nem agresszíven, hanem inkább... Inkább megoldást centrikusan próbáljuk.
2: Úgy, tetszik mondani, amit csak lehetett, igen.
1: Értem, és akkor ez az, amit az édesanyjától örökölt. Ezt a hozzáállást a világhoz, ugye?
2: Igen, igen.
1: Akkor emlékezzünk rá a dallal. Galambszívet örököltem az édesanyámtól. Ez jön tehát János kérésére, itt a Dankó Rádióban.
3: Galambszív.

0: három élet.
1: Galambszívet örököltem az édesanyámtól. Az óra vége felé teljes egészében lejátsszuk majd ezt a felvételt, de addig még egy hölgy és egy úriember fog beszélni a dalról, Kati és Csaba. Őket is várjuk tehát itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig igen. A Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Kati van a vonalban, ő a vendégünk. Galambszívet örököltem. Ezt a dalt hallgatjuk hamarosan. No, hát milyen emlékei vannak az édesanyjával kapcsolatosan? Hát, vagy a szüleivel kapcsolatosan, ugye, mert beszéltünk róluk is már.
1: Igen. Hát végül is az az igazság, hogy az apukámat nagyon hamar elveszítettem, 89-ben, és hát az anyukámat még most 6. éve, de nekem nagyon-nagyon jó emlékeim vannak róla végül is. Az az igazság, hogy ugye az apu, tehát anyukám egyedül nevelt bennünket.
0: Igen.
1: Mert apu az a Vasótnál dolgozott, az, hogy hétvégén jött haza, pénteken, vasárnap, hajnalba ment, tehát keveset volt velünk otthon. De amúgy nagyon-nagyon szerettük mind a két szülőnket, mi hárman voltunk testvérek, nagyon jó testvérek voltunk különben. Egy jó emlék, végül is a magyar nótát az anyukámtól örököltem, meg aputól is. Igen. Végül is, de
0: legfőképpen az édesanyjától.
1: Igen.
0: Az ő családja volt ilyen magyar nótás, ezt így kell elképzelni?
1: Igen.
0: Ez miben nyilvánult meg egyébként? Tehát ha jött az édesanyja rokonsága, akkor rendszeresen magyar nótáztak például?
1: Hát annyira nem magyar nótáztak, de mikor mert volt olyan, hogy együtt dolgoztunk, tehát egy helyen az anyukámmal, még ugye én olyan 10 éves voltam, aztán mikor mentünk, ugye a Metélyezbe dolgoztunk, hát ugye ott mindig ment a magyar nóta. Tehát hun az egyik, hun a másik, jó magyar nótás. Azt ugye én ezt megtanultam.
0: Igen. Hát akkor mit szólna hozzá, hogyha most meg is hallgatnánk, jó? Az édesanyja emlékére szóljon a dal. Galambszívet örököltem az édesanyámtól. Ez jön tehát itt a Dankó Rádióban Kati kérésére.

0: a bor meg a poharakban. Duna vize a tengerben, a jó bor meg az emberben.
1: Ez is a Dankó Rádió.
2: Ennyi, de jó lakodalom, magam is meg.

0: sosem lesz, hogy szeretőbb lett volna 11. 10 meg 1, az 11. Mind a 10-től kaptam csókot elegre. Csak az az egy, akit én is szeretném, az lázza a rongyot még. Sosem volt, sosem lesz, hogy szeretőm ne lett volna 11. Csak az az egy, akit én is szeretném, az lázza a rongyot még. Sosem volt, sosem lesz, hogy szeretőm ne lett volna 11. Az sem volt, az sem lesz, hogy te engem édes rózsám leszes. 10 meg 1, az 11, de közülük egyedül csak te kell lesz. Csak te szeress, csak te csókolj engemet, fene a többit tegyél meg. Sosem volt, sosem lesz, hogy szeretőm ne lett volna 11. Csak te csókolj, csak te szeress engemet, fene a többit tegyél meg. Sosem volt, sosem lesz, hogy te engem édes rózsám leszeles.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Csabával beszélgetünk, galambszívet örököltem az édesanyámtól. Ez tényleg így van?
1: Hát én szerintem igen. Nem csak én szerintem, azért akik ismernek, barátok, család, szerintem ők is ugyanezt állítják.
0: Uh-huh. És ez önnek jó egyébként? Jó érzéssel tölti el?
1: Igen, jó.
0: És miben nyilvánul meg?
1: Tehát segítőkészség. Én ahol tudok, akinek tudok, segítek. Tehát én szoktam adakozni, adományozni családba is, segítek ismeretlennek, ismerősöknek, rokonoknak. Tehát én nekem ez jó érzés. Jó érzés segíteni a másikon.
0: És akkor az édesanyja is ilyen volt ezek szerint.
1: Igen.
0: És mit tud még elmesélni az édesanyjáról? Milyen emlékei vannak róla? Vagy nem tudom, ugye?
1: Csak... Hát én hárman vagyunk testvérek, én vagyok a legkisebb, nővérem, bátyám, és én így vagyunk három gyerek.
0: Él még egyébként az édesanyja?
1: Nem, sajnos nem. 2006-ban sajnos Szent Máriának hívták, ugye szeptember 12 Mária, és fölköszöntöttem őt, és másnap hajnalban telefonált nővérem, olyan 2:30 magasságában, hogy meghallani. Tehát ezzel lepadlóztam, nagyon váratlan. Hát beteg volt, de nem, erre abszolút nem számítottam. 5 hónapra rá magaput temettük el. Tehát azért 47 évet voltak együtt, az nagyon megviselte aput is.
0: Persze,
1: és
0: megértem.
1: Hát így nagyon, nagyon gyorsan a gyerekekből felnőttek lettünk.
0: Igen. Mennyi idős volt egyébként az édesanyja, amikor elment?
1: 64 éves.
0: Akkor fiatal volt még abszolút.
1: Igen, akkor meg 68.
0: És miért szerették őt annyira gyermekként, így hárman testvérek?
1: Szigorú volt, de igazságos volt. Tehát ha disznóságot csináltunk, mert ez a gyerek csintalanságot csinált, akkor azért meg lettünk fegyelmezve. Teljesen mi nem számított neki az, hogy most én kicsi vagyok, azért nem fegyelmez, csak a nagyobb testvérekhez fegyelmez, nem. Ha valamelyik én olyat csinált, akkor mindenki le volt kapva 10 tükörmérőn.
0: Jaj, aranyos. Na akkor hallgassuk meg a dalt az emlékére, jó? Galambszívet örököltem az édesanyámtól. Ez jön tehát Mária emlékére, Csaba kérésére, itt a Dankó Rádióban.

volt mára a Dankó Rádióban az Egy Nóta Három Élet rovatunk, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, a Galambszívet örököltem az Édesanyámtól című gyönyörű magyar nótáról beszélt János, Kati és Csaba. Holnap is lesz majd Egy Nóta Három Élet, egy hatalmas sikerdallal. Ancika, Géza és Erzsike fognak majd mesélni a dal kapcsán, hogy melyik felvételről van szó, az majd holnap derül ki 5 órakor itt a Dankó Rádióban. Hamarosan érkezik Juhász Katalin és a Tutt népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián hallható itt a Dankó Rádióban. Én pedig várom önöket holnap délután 5 órától ismét itt a Dankó Rádió, benne pedig ugye a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották. Popovics László vagyok, minden jót, viszont hallásra!

0: dolgozom annak a 16 szerzős, 790 oldalas tanulmánykötetnek a szerkesztésén, amely az MTA Mohács 1526-2026 rekonstrukció és emlékezet kiválósági programjának keretében jelenik meg hamarosan. Kötetünk a korábbi és újabb kutatások nyomán egy eddig ilyen formában sehol sem összegzett reprezentatív képet rajzol a csata és az azt követő török világ emlékezetéről, a magyarok és a velük élő nemzetiségek népköltészetében, népzenéjében, népszokásaiban, anyagi kultúrájában. A legterjedelmesebb fejezet első részében Tari Lujza népzenekutató a mohácsi csatáról szóló, népi gyűjtésekben is fellelhető, de többségükben mű és közköltészeti eredetű énekeket mutatja be. Ezek egyike Bajza József a Visszatért című 1834-ben született verse, amely a vesztes csatából hazatérő, kedvesét holtan találó katonáról szól. Ennek négy népi változata ismert, melyek már első soruk apró eltéréseivel is jelzik a szájhagyomány finoman formáló szerepét. A változatosság a vershez kapcsolódó dallamokban, valamint azok előadásában is megmutatkozik. A Bajza verséhez legközelebb álló szövegváltozatot Olsvai Imre gyűjtötte 1965-ben a Somogy megyei Berzencén. A 68 éves horvát-magyar kettős anyanyelvű Tóth Jánosné Huszics Teréz így kezdte az éneket.
1: Eltemette honját a mohácsi víz, vissza vércsatára tér a Buzsvitéz. Föltekint a naphol, nyugóra száll, kék egének ormán, cifra váragyá. Cifra vár a csendes, mind a temető, benne egy harangcseng, mind az hirdető. Fent a várteremben várják pillenek, bánatos karének, hagyi zengenek.
0: A folytatás egy másik dallamon következzék Karácsony Zoltán és társai kárpátaljai gyűjtéséből. Az 1912-ben Visken született Rozsi István 14 éves korában öregektől hallotta az éneket.
2: Elvesztette honát a mohácsi vész, visszavert hadából tér egy búsvitéz. Fönn a vártermében magas gyászpadon, kiterít, befekszik egy szép hajadon. Arca fehér salovány, mint a birc hava,

0: sok ésre elborult, a kedves halottnak keblén megindult.
1: A berzencei dallam egy távolabbi változatát a Fejér megyei lovasverényben Paulovics Géza gyűjtötte az akkor 75 éves Erős Józseftől 1969-ben. A lovasberényi férfi előadásában jól megfigyelhető a terc ingadozása. A magyar népzenében ez az archaikus éneklésmód főleg a Dunántúlon, a pentaton lefelé kvintváltó régi stílushoz kapcsolódva maradt meg legtovább. A második sor viszont már jelzi a korszak dallam formálásának magasabb tartományokba törekvését. A vers végén a mohácsi csatából visszatért hős veszteségeit siratja.
2: Bár maradtam volna ott Mohács alatt, mert már engem többé remény nem biztat. Elvesztettem mindent, mindent, jaj nekem, harcban a hazámat, itt hol kedvesen.
3: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
4: Ezen a hétvégén szombaton Hagen Imre színművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között John Lennon és Charlie Chaplin, mint a példaképek,

0: de szót ejtünk majd arról is, hogy mennyire volt nehéz, vagy éppen felszabadító feladat egy alapvetően negatív, dörzsölt karaktert szerethetővé, vagy legalábbis emberivé formálni a képernyőn a Drága Örökösök című tévésorozatban. Vasárnap Medvecki Balázs színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy két nagy volumenű muzsikus szülő árnyékában mennyire volt nehéz az önállósodás a művészi pályán, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen kihívásokat jelentett Újlaki Miklós megformálása a nagyszabású Hunyadi sorozatban, és hogy miként készült fel a történelmi karakter megélésére. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
1: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Danko oldalon.
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Kovács Márton vagyok. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére. A folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszint változások jellemzőek, között az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A tájékoztatás szerint a Duna felső vízgyűjtői közül ma reggelig az Inn, a Traun és az Ensz, valamint a Bécsi medence területére átlagban mintegy 16, illetve 8 és 6 mm csapadék hullott, és még további 8 mm körüli eső várható. A Duna magyar szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban. Újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán, tették hozzá. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, és megvizsgálják az esetlegesen tartósan alacsony vízállás idején alkalmazható megoldásokat. A kormányfő drámainak nevezte az elmúlt 16 év Orbán kormányainak örökségét, hangsúlyozva, hogy a korábbi kabinet már 2022-ben tudta, hogy drasztikus beavatkozásra lett volna szükség a villamos energiarendszer fejlesztése érdekében. Tűz ütött ki a MOL pozsonyi Fidomító telepén. Magyar Péter kormányfő a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, egy tartály gyulladt ki, nem történt sérülés, és az esetnek elvileg ellátásbiztonsági következménye sincs. A vállalat szóvivője a pozsonyi Újszónak elmondta, az egyik kőolaj termékeket tároló tartályban lévő anyag gyulladt meg, de a tűz nem terjedt át más technológiai egységekre és tárolókra. Csökkenti a magyar gazdák terheit és erősíti az agrárkamara politikai függetlenségét a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Aki egyéni országgyűlési képviselőjelöltként indul a választáson, az kamarai tisztséget nem tölthet be. Emellett a kabinet támogatja azt az egyéni képviselői indítványt, amely szerint a kamara eltekinthet a tagdíjak beszedésétől, például országos fagy- és aszálykár, valamint az állatokat sújtó járványok esetében. Ez mintegy 18,6 milliárd forintnyi tehermentesítést jelent a több mint 400 ezer termelőnek. A kormány érdemi szerepet szán a szociális partnereknek a munkaerőpiaci döntések előkészítésében, közölte a szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán, miután megtartotta első informális ülését a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma. Kátoly Németh Vilmos hangsúlyozta, a cél a rendszeres, szakmai alapú, kiszámítható egyeztetési rendszer megteremtése. Néhány mondatban a várható időjárásról, folytatódik a napos meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. Északnyugaton lehetnek borultabb tájak, holnap délelőtt azonban ott is felszakadozik a felhőzet, és mindenütt több órás napsütés valószínű. Délelőtt a Dunántúl nyugati-délnyugati részén eleredhet az eső. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Késő este általában 15-22, holnap délután 29-34 fok várható. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
1: Túl az Operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes péntek estét kívánok minden kedves hallgatónknak. A Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk Kálmán Imre Tatárjárás című operettjének egy részletével kezdődött. Raffai Erzsébet és Svéd Sándor énekelte az Ó Holdas Este, Miért vagy szívem veszve című dalt. Tartsanak velünk a zene csodálatos világába, melynek középpontjában ma a Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekesnő Ágai Karola áll. Ám mielőtt felidéznék művészetét, hallgassuk meg Kármi Lökker a Koldus Diák című operettjéből Ollendorf belépőjét Melis György előadásában. Utána pedig Kálmán Imre Csárdás királynő című operettje kerít hatalmába minket. Következzék a Hajmási Péter, Hajmási Pál, Szendi Szilvi tolmácsolásában, Csóka Gyula és zenekara kíséretével. Túl az Operencián.

0: Túl az Óferencián, a Dankó Rádióban. Ágai Karola, a Székely Mihály emlékplakettel kitüntetett Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekes, koloratúr szoprán, a Magyar Állami Operaház és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 1927. március 30-án született Budapesten. Tanulmányait magánúton Révhegyi Ferencné irányítása mellett folytatta. Zenei pályája 1952-ben indult a Szot együttes énekkarában, majd a rádiókórus tagjaként, később a Honvéd Művész Együttes szólistájaként folytatta. A Magyar Állami Operaház színpadán először 1955-ben szerepelt meghívott vendégként. Mozart a Varázsfóvola cím operájában az Éj királynőjét alakította. 1957-ben hivatalosan is az Operaház magánénekesévé vált, és rövid időn belül a vezető koloratúr szopránok közé emelkedett. Alakításait mindig különleges kisugárzás jellemezte. Káprázatos koloratúr technikája és kitűnő színészi játéka életre keltette szerepeit. Most Ágai Karula gyerekkoráról mesél.
1: Elég szigorú nevelésben részesültem otthon, ami akkor mondjuk egy gyereknek nem biztos, hogy nagyon tetszik, de örökké hálás vagyok érte, mert olyan fegyelemre nevelt anyám, aminek a pályám során és az egész életemben nagyon, nagyon nagy hasznát vettem. Engem soha nem érhetett meglepetés, se színpadon, sem egyéb helyeken. Hát nem erre készített fel, nem erre a pályára készített fel, mert ha rajta múlott volna, akkor nem lettem volna énekesnő. Ő nagyon ellenezte, imádott, szeretett, hiszen el kell mondanom, hogy édesanyám 42 éves volt, amikor engem szült, hát nem volt már ifjú. De hát boldog volt, hogy egy gyereket tudott a világra hozni. Apám 54 éves volt, úgyhogy tudom javasolni, hogy még lehet ebben a korban is szülni. Tehát nem azért volt szigorú hozzám, mert nem szeretett volna, vagy mert már terhes lettem volna neki, hanem ő maga is egy fegyelmezett ember volt, és ezt átadta nekem.
0: Ágai Karolát hallottuk. És most csendüljön fel Mozart a Varázsfuvola című operájából, az Éj királynőjének áriája. Énekel Ágai Karola. Dankó Rádió.

0: Dankó Rádió. Nagy Kanizsán FM 106,7. A magyar zene rádiója.
1: Mind, aki jó volt, elment rég. Senki sem mondja, hogy játszak még. Senki se kell, mind elment. Túl nagy a zaj, ott kint, s itt bent. Nincs diadal, nincs taps és fény. Éjszaka lett a legvégén. Semmi se kell,

ahogy múlik az éj, ahogy fölkel a nap, a fény belopózik a lombok alatt, ahogy tágul az ég, és a völgy puha zöld virágait végre kibontja a föld. Valahol gyönyörű nyár van, valahol Európában, valahol hazafelé mindig a nap elé úsznak a kifakult lomha folyók. Ahogy múlik az ég, ahogy fölkel a nap, a gyűlölet végre a múltra marad, és a fák, a vizek, és a tétova szél, s a néma hegyoldal is újra beszél.

0: gyönyörű lesz még a nyár.
1: Köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Ágai Karola operaénekesnő pályafutásának fontos állomásai voltak az Erkel operák. A Hunyadi Lászlóban két szerepet is elénekelt, Gara Máriát és Szilágyi Erzsébetet. Verdi nő alakjai közül leggyakrabban a Rigoletto Gildáját alakította. Kimagasló sikerrel énekelte az Éj királynőjét, és színpadra lépett többek között Konstanca, Rozina és Cerbinetta szerepében is. Hazai és külföldi produkciói után szuperlatívuszokban bővelkedő kritikákat kapott, hiszen könnyed virtuozitással adta elő a technikai bravúrokat igénylő szólamokat. Több lemezfelvételt is készített. A Magyar Állami Operaház magánénekeseként a világ rangos opera színpadain is sikert aratott. Fellépett többek között a Wexfordi Opera Fesztiválon, a Moszkvai Nagyszínházban, a Bécsi Volksoperben és a Hamburgi Operaházban is. Richard Strauss, Ariadné Naxos szigetén című opera előadása, amelyet ő maga és a kritika is pályafutása csúcspontjaként emlegetett, megnyitotta számára az utat a New Yorki Metropolitan színpadára, ahol 1969-ben Nikolaj Gedda partnereként lépett fel, a Lammermoor-i Lucia cím szerepében. Most hallgassuk meg, hogy mesél pályája kezdetéről Ágai Karola.
2: Egy bizonyos aszketizmus ehhez a pályához bizony szükségeltetik. Nem lehet úgy az opera színpadra vagy egy koncert színpadra menni, hogy előtte a magánéletem nem olyan, amilyennek kell lenni. Tehát én aznap, amikor előadásom volt, vagy koncertem volt, biztos, hogy a telefont soha nem vettem fel. Külvilágot nem engedtem magamhoz. Nekem abba a órába kellett az egész napomat tölteni, ami nagyon jó volt. És ez aztán a színpadon hozzásegített a produkcióhoz. Gyerekkoromban is mindig, amikor zongorázni tanultam is, lehetőleg olyan darabokat játszottam, ha lehetőségem volt rá, amihez énekelhettem hozzá. Úgyhogy az első zongora vizsgám is így telt el, hogy saját magamat kísértem. És ez volt a zongora vizsga. Tanultam énekelni hanem két tanárnál. Igazából a Vályi Éva tanárnőnél kezdtem én, aztán egy másik tanárhoz kerültem, aki viszont félreismerte sajnos a hangfajt, amivel rendelkezek, és kifejezetten drámai szopránnak szánt. Olyan szerepeket is tanultunk. Megtévesztette őt az, hogy egy dúsabb középregiszterrel rendelkezem, és rendelkeztem, és úgy gondolta, hogy hát ez az én területem. És tényleg ilyen drámai szerepeket énekelgettünk. Aztán a rádióénekarhoz, hogy kerültem, ott az egyik kolléganőm, a Révhegyi Olga néninek volt a növendéke, és ő vitt el hozzá, hogy csak hallgasson meg legalább, hát nem kell ott maradni. És hát ez volt a szerencsém, mert hát elmentem hozzá, és abban a pillanatban neki fantasztikus érzéke volt ahhoz, hogy meg tudta pontosan állapítani, hogy ki milyen hangfajhoz tartozik. És rögtön mondta, hogy te fiacskám, Éj királynője vagy.
1: Ágai Karolát hallottuk. És most jöjjön Erkel Ferenc Báng Bán című operájából Melinda áriája. Ágai Karola énekel.

0: Túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Ágai Karola hangverseny énekesként fellépett Japánban, valamint Közép- és Dél-Amerika számos országában. Férjével, Szendrei Karper Lászlóval közösen is tartottak dalesteket. 1992-ben a Magyar Állami Operaház örökös tagjává választották. 2003-ban Esztergom, 2005-ben Budapest második kerületének díszpolgára lett. 2009-ben pedig Kossuth-díjjal ismerték el művészi pályáját. Most hallgassuk Ágai Karolát, aki Ferencsik Jánosról mesél.
1: Ferencsik János is füredi volt, mint ahogyan mi is. Nagyon sokszor összejöttünk, jött hozzánk, vagy mi mentünk hozzá, és egy nagyon bensőséges kapcsolat alakult ki. Tényleg mondhatom, hogy baráti kapcsolat vele. Na de hát elsősorban művészi együttmunkálkodásunk az valami egészen rendkívüli volt. Ugye ő vezényelte a Bánkbán premiért is, és a további előadásokat is, de vezényelte a Mozartói előadások Petése Szerályból például. És hát a Ariadne Naxos szigetén is. Olyan nagyszerű muzsikus volt, művész. Mindig azt mondta nekem, hogy amikor magad az ékirálynőt énekli, vagy ezt a Cerbinettát, akkor maga a karmester. És így is volt, mert azt mondja maga, olyan, mint a balettbe a kötéltáncosok, azt kísérni kell. Úgyhogy tényleg így figyelt, így nézett, hogy nehogy tempót váltson, vagy ha kell, akkor váltson. Úgyhogy nagyszerű volt vele dolgozni, és tényleg az utolsó napjaiban is hát ott voltam nála, és beszélgettünk kórházba, hát aztán elment szegény, sajnos. De ilyen embereknek nem szabadna meghalni, van egy pár, akit fel tudnék sorolni.
0: Ágai Karolát hallották. Születésnapja és operaházi tagságának 50. évfordulója alkalmából az Opera Élet 2007 második számában jelent meg egy cikk, amely felidézte az 1961-es szegedi szabadtéri játékok Hunyadi László előadását is. Ekkor alakította Ágai Karola először Gara Mária szerepét. Mátrai Beteg Béla a Magyar Nemzet hasábjain így méltatta az alakítást. Idézem. Ágai Karola először lép Gara Máriaként szabadtéri közönség elé, s hangjának ereje, lágy fénye, meleg líraisága elragadó hatást kelt. Éneke olyan finoman és érzékenyen ring el az óriási tér fölött, mint egy puha madártól, s színészi játéka is megejtően színes és hiteles. Eddig tartott az idézet. És most csendüljön fel Cerbinetta áriája Richard Strauss Ariadne Naxos szigetén című operájából, Ágai Karola előadásában. A Magyar Állami Operaház zenekarát Ferencsik János vezényli. Dankó Rádió.

0: kedves hallgatóink! A folytatásban Kálmán Imre a Csárdás királynő cím operettjéből következik a Jányok a Jányok című dal Rátonyi Robert és Palóc László előadásában. Jó rádiózást!
1: Énesek vagyunk mi, mert így szakázhatunk mi, nem

Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. Most Radnai György, Kossuth Díjas bariton operaénekesre, érdemes és kiváló művészre emlékezünk tisztelettel születésének évfordulóján, aki 1920. augusztus 7-én született Szurdok püspökén. Érettségi után egy textilgyárban dolgozott bérelszámolóként, szabad idejében pedig amatőr színjátszó csoport tagja volt. A II. Világháborúban hadifogságba esett, majd 1947-es hazatérése után kezdett énekelni tanulni dr. László Gézánál. Az ő ajánlására került a Nemzeti Zenedébe, ahol Nádasdy Kálmán és Ples László növendéke lett. 1947-ben a Genfi Nemzetközi Zenei Versenyen második díjat nyert. Tanulmányait 1948-ban fejezte be, majd az Operaházhoz szerződött, amelynek haláláig magánénekese maradt. Tónio szerepében mutatkozott be Leon Cavallo Bajazzo című operájában. Pályafutása során főként Verdi híres bariton szerepeit énekelte. Többször vendégszerepelt külföldön, többek között Ausztriában, Romániában, Kanadában és Törökországban, valamint számos lemeze jelent meg. A magyar rádióban és hangversenyeken gyakran adott elő dalokat, operetteket, sanzonokat és magyar nótákat is. Radnai György 1977. április 4-én csatlakozott az Égi Társulathoz. És most következzen Kálmán Imre a Cigány Prímás című operettjéből, a Stradivári dal. Énekel Radnai György. Túl az operencián.

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Franz von Suppé muzsikájával zárjuk. Szeretettel várom Önöket holnap is, amikor műsorunk főszereplője a kétszeres Kossuth Díjas színésznő, érdemes és kiváló művész, Tolnai Klári lesz. 19 órakor híreket mondunk, majd jön a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget, a szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra, Dankó Rádió.

0: Dunán. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
1: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
2: És szerintem zseniális ez a szöveg.
3: Ez überelhetetlen.
0: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
3: S nagyon megdobogtattad a szívemet.
1: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
0: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is, Kovács Márton vagyok. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszint változások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyar szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhet a vízállás. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, és megvizsgálják az esetlegesen tartósan alacsony vízállás idején alkalmazható megoldásokat. A kormányfő drámainak nevezte az elmúlt 16 év Orbán kormányainak örökségét, hangsúlyozva, hogy a korábbi kabinet már 2022-ben tudta, hogy drasztikus beavatkozásra lett volna szükség a villamos energiarendszer fejlesztéséhez. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkenés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő közölte, tervezik a szociális tűzifa keret emelését is. A kormány érdemi szerepet szán a szociális partnereknek a munkaerőpiaci döntések előkészítésében, közölte a szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma ülése után. Kátai Német Vilmos hangsúlyozta, a cél a rendszeres, szakmai alapú, kiszámítható egyeztetési rendszer megteremtése. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán bejegyzése szerint megkezdődött a magyar szakaszon a személyvonatok elindulásához hiányzó vonat befolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha ez sikeres lesz, elindulhat a személyszállítás. Hozzátette, még a vonal megnyitása előtt társadalmi egyeztetésre bocsátják a menetrendet és az új buszhálózatot, amelyről a menetrend.kti.hu oldalon jövő péntekig mindenki elmondhatja a véleményét és a javaslatait. Oroszország súlyos csapást mért Ukrajna legnagyobb olajkitermelő vállalatára. A NAFTHOZ csoporthoz tartozó Ukranaft 7 kitermelő létesítménye rongálódott meg. A támadásban fontos berendezések semmisültek meg, a dolgozók közül senki nem sérült meg. Az orosz hadsereg 4 töltőállomást is megtámadott, Zaporizsja és Dnipropetrovszk megyében. A görög hatóságok letartóztattak 3 embert az Atén környéki erdőtűzzel összefüggésben. Azzal gyanúsítják őket, hogy felelősek a múlt heti a görög fővárostól nyugatra tomboló erdőtüzekért, amelyeket a szélerőműpark elektromos vezetékein keletkezett szikra okozott. Az őrizetbe vettek között van a szélerőpark tulajdonosa, továbbá a park üzemeltetésében résztvevő elektromos, kivitelező cég tulajdonosa és műszaki vezetője. Folytatódik a napos meleg nyári idő, elszórtan záporokkal, többfelé megerősödik a szél. Holnap este általában 15-22, napközben 29-34 fok várható.
4: 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
6: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Magyar Zene Rádiójának Húscsak Prímását már is kezdjük. Tartsanak velünk a következő egy órában is, ha tehetik. Nem sokára két olyan művészt hallgathatunk, akik mindketten Dankó Rádiós díjazottak. 2023-ban a cigányzenei díjat ifjabb Sárközi Lajos prímás vehette át, 2024-ben pedig a Magyar Nóta díjat Tolnai András. Nos, a művészektől és természetesen Sárközi Lajos prímás zenekarától meghallgathatunk három dalt is. Jaj, de szép kék szeme van magának, sejhaj ne feküdj a szénabogja tövébe, és hajlik a rózsafa. 2024-ben készült ez a hamarosan hallható felvétel, de ezt megelőzi egy 2025-ös, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, mely idősebb Kalmár Tibor hallgatója lesz, hogy mondjam meg néked, mennyire szeretlek. Már is Bányai Márton énekel, és Johann János zenekara játszik.

az egész világon. Hadd tudják meg rólad, hogy te milyen szép.

Ráncos szárú a csizmám. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. Hallgathatjuk meg Kis Angyal Ernő és Nemes Rózsa csárdását is, ezúttal Gáspár Annitól és ifjabb Berki Béla zenekarától. Majd Hajnalom csillagom, Tordai Borbé Pál és Heródek Sándor név frissére kerítünk sort, Zalatót Erzsébettel és Lakatos Antal zenekarával. Ráncos

0: világ.
1: A folytatásban egy újabb Dankó rádiós díjazottat hallunk. Ő Bokor János művész úr, aki 2023-ban életműdíjas lett. Miskolci Balogh Zoltán zenekarával hallható két dal erejéig. Galambszívet örököltem az édesanyámtól, és messze van a kicsi falum. Majd két Dankó klubos felvételt is lejátszunk önöknek, az első egy gyulai, mely Tarnai Kis Lászlóval és Jónás Géza zenekarával készült. Látod, édesanyám, miért szültél a világra? A második pedig Réf Fülöpi, 2025. augusztusából. Ez Budai Beatrix-szal és Nyári László zenekarával készült felvétel. Szép a babám fekete szeme. Hamarosan tehát itt a Húscsak Prímásban hallható.

messze van a kicsi falu, de a tornya mégis ide látszik. Kis falu

kanyargó Tisza partjára látogatunk a folytatásban, ez továbbra is a Magyar Zene Rádiója, önök pedig benne a Húscsak Prímást hallgatják. Dóczi József dalával folytatjuk, valamint 60-i Kis Gyöngyivel, aki 2023-ban Magyar Nóta díjas lett, és Szalai Antal Prímással, aki szintén átvehetett díjat a Dankó Rádiótól, ő természetesen zenekarával együtt muzsikál. Majd nem jó minden este a kapuba kiállni, és Badacsonyi Kéknyelűt címmel Jenei Gáborra és Budai Sándor zenekarára kerítünk sort.

0: Rákó Rádió. Réh Fülöpön FM 91. A magyar zene rádiója.
1: Nem jó, nem jó, minden este a kapuba kiállni. Nem jó, nem jó, minden este a leállni.

Hallod a nótás, füttyös szép madár, Kalina Enikővel, Terék József zenekarával, valamint Huber Gyula és Heródek Sándor név frissével folytatjuk nem sokára, de előtte jöjjön még Kalcagi Nagy Zoltán és Sárközi Béla zenekara a Lőre, Lőre, Cudar Lőre című csárdással.

Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Ez a dal a 2024-es év magyar nótája szavazásunk 5. helyezettje volt. Balázs Árpád és Farkas Imre hallgatóját egy 1997-es felvételről játsszuk önöknek, mely Kós Jánossal és ifjabb Sánta Ferenc zenekarával készült. Utána Mátyás Tibor prímás vezetésével Jónás Géza együttese muzsikál Pándi Piroskának Darázs Miska dalában érik a hajlik a búzakalász. Nem fúj a szél, nem forog a torosmai szélmalom. Morvai Pálma énekli majd Dankó Pista és Pap Zoltán csárdását, Radics Béla frissét pedig Barabás Sári, akinek Lakatos Sándor zenekara játszik. Azért a legényért nem adnék egy krajcát sem.

Nem én lettem hűtlen hozzád címmel, már is folytatjuk Ányos Laci hallgatójával, Szabó Szilvia lesz az előadó. Utána archív felvételről Kalmár Pál énekel, Két holdföldje, és Még a koma pipázik címmel. Ifjabb Magyar Imre és zenekara muzsikál majd a művész úrnak, aztán Szentendrei Klára fakad darra, ki tudja, hogy mitől van.

Két hódfődje, de két hódfődje van az én ides kedves apámnak. Két szép szeme, de csillag szeme van az én ides kedves babámnak. Megmondtam apámnak, hogy a földjét megtarthatja magának, mert két szép szemed, egy csillag szeme van az én ides kedves babámnak. Megmondtam apámnak, hogy a földjét megtarthatja magának, mert két szép szemed, egy csillag szeme van az én ides kedves babámnak. Thank you.

Még akkor magpipázik, kinn a jánya cicázik, cica-cica cicázik a legényem. Hallja, kenne pipázzon, inkább arra vigyázzon, hogy a jányne cicázzon a legényel. Hagyja a pipáját, verje meg a jányát, mert a mékent pipázik, kinn a jánya cicázik, cica-cica.

az iménti percekben Fábián Ferenc és Kikli Tiba dalcsárdását hallgathattuk. A folytatásban pedig Ráduj Árpádot, amint Gordonkán eljátsza nekünk Murgács Kálmán dalát, Kisasszony napjára elszállnak a fecskék. E felvétel előtt azonban én elbúcsúzom önöktől, hiszen nem sokára véget ér a Húscsök Prímás. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy ezúttal is minket választottak. Reméljük, úgy érzik, hogy megérte. Ha ez így van, a folytatásban is tartsanak a Magyar Zene Rádiójával. Köszönöm tehát a figyelmet, Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.

0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is, Kovács Márton vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, és megvizsgálják az esetlegesen tartósan alacsony vízállás idején alkalmazható megoldásokat. A kormányfő drámainak nevezte az elmúlt 16 év Orbán kormányainak örökségét, hangsúlyozva, hogy a korábbi kabinet már 2022-ben tudta, hogy drasztikus beavatkozásra lett volna szükség a villamos energiarendszer fejlesztéséhez. Csökkenti a magyar gazdák terheit és erősíti az agrárkamara politikai függetlenségét a kormány, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. Aki egyéni országgyűlési képviselőjelöltként indul a választáson, az kamarai tisztséget nem tölthet be. Emellett a kabinet támogatja azt az egyéni képviselői indítványt, amely szerint a kamara eltekinthet a tagdíjak beszedésétől, például országos fagy- és aszálykár, valamint az állatokat sújtó járványok esetén. Ez mintegy 18,6 milliárd forintnyi tehermentesítést jelent a több mint 400 ezer termelőnek. Az eddiginél hatékonyabb, mindenki által elérhető szűrési rendszer kialakítására utasította a kormány az egészségügyi minisztert. Köböl Anita kormányszóvivő hangsúlyozta, a daganatos halálesetek jelentős része megelőzhető lehetne, és egy pontosabban, kiszámíthatóbban működő szűrési rendszer magyarok ezreit mentheti meg évente. A legfrissebb adatok szerint a magyar lakosság részvételi aránya a szervezett szűrőprogramokban nem csak alacsony, hanem folyamatosan csökken, tette hozzá a kormány szóvivő. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje. Jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán bejegyzése szerint megkezdődött a magyar szakaszon a személyvonatok elindulásához hiányzó vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme, amely ha sikeres lesz, elindulhat a személyszállítás. Hozzátette, míg a vonal megnyitása előtt társadalmi egyeztetésre bocsátják a menetrendet és az új buszhálózatot, amelyről a menetrend.kti.hu oldalon jövő péntekig mindenki elmondhatja a véleményét és a javaslatait. Elkerítik a Dunameder szennyezett felszínét a volt Óbudai gázgyár területén, és megkezdik a beszivárgó szennyezőanyagok semlegesítését, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, több mint egy évtizede nyilvánvaló, hogy az államnak fel kell számolnia a föld alatt lévő, mintegy 200 ezer tonna mérgező anyagot, de mindeddig semmi nem történt a kármentesítés ügyében. 100 millió forintos bírságot szabott ki a kormányhivatal a szegedi BYD építkezésnél történt februári halálos munkahelyi baleset miatt. Február 14-én egy rakodási művelet közben vesztette életét egy munkás. A kínai autógyár építkezési területén június végén is történt egy tragédia. Mindkét esetben kínai állampolgár volt az áldozat. Folytatódik a napos meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. Holnap délelőtt a Dunántúl nyugati-délnyugati részén eleredhet az eső. Késő este általában 15-22, napközben 29-34 fok várható.
0: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Ahol vígan vannak lányok és legények, ha szerét ejthetem, én oda betérek. Mert hát ott jó bor van, ezt biztosan tudom, hisz ebben szörnyű nagy a tapasztalatom. Bizony nem csoda, hogy a bort szeretem, Szent Borbála napján pincében születtem. Nagyapám kántor volt, az apám kefekötő. A bort a csap alól itta mind a kettő. Ha az én gégámon egy csepp víz lefolyna, sírjában mind a kettő biztos megfordulna. A jó Istentől én csak azt kívánom, hogy borba fújjak, ez legyen halálom. Húszakós nagy hordó borral lesz majd tele, hogyha vesztem érzem, abba ülök bele. Kitátom a számat, dől a jó bor belé, ha meghalok, lelkem repül az ég felé. Angyalok visznek a mennybe, ahogyan ez dukál, Szent Péter pedig a kapunál szalutál. Uram, ezt az embert emelt kebeledre. Éltében a bort a szájában nem tűrte, mert egyből lenyelte. Kezemben az üveg, jó bor vagyom benne, várja a vőlegény, ha hozzákerülhetne. Az én drága gazdám általam kívánja, aki ebből iszik, váljék a javára. Én is azt kívánom, egészséget rája!
3: Jó estét kívánok! Bár augusztus nem a lakodalmak ideje, mára mégis lakodalomban elhangzó szokás és táncdallamokat hoztam. Egy lakodalmi borverssel indult Táncházban című műsorunk Lackó Péter előadásában a Szeredás Együttes Hegyközi Lakodalmas című albumáról. Erről választottam a most következő frisst, váltáncot és karikázót, ez utóbbit Füzéri asszonyok éneklik, majd egy tréfás verbuválást, melyet Czók Zoltán előadásában hallhatunk, közreműködik a Szeredás Együttes.

0: igazgatása.
1: Bölcs Úristen, ki a földet igazgatod, az ég abroszát föls aláforgatod. Hogy mi az akaratom, te azt jól tudhatod, és hogy miben igyekszem, azt is sajdíthatod. Kiszállt egy vitéz harcnak mezejére, villog a karda kezébe. Legény kéne a végére, szálljon áldás tőle itt mindnyájunk fejére. Húzd rá!

Csap fel hát, jó pajtás, adjál mostan kezed, jó katona leszel, látom személyedet. Ne gondolkodj soká, ne törd a fejedet, lérunggal megrakom mindjárt a zsebedet. Húzd rá!

Van már egy vitézem, indulhatok táncba, nem szerem homlokom, mint gatyát ráncba. Kiállok én ezzel mindenkor a sáncra, legyünk vígan pajtás, még lesznek a láncra. Húzd rá!

Látom, pajtás, hogy derék legény vagy, mert van olyan fejed, mint egy jó kerékagy. Még a vizes hordóba a csap bele nem fagy, legyünk vígan, pajtás, ha kívánsz köztünk lenni hadnagy. Húzd rá!

9 pusztafalut össze-vissza jártam, de ilyen lőslábú legényre nem találtam. Jaj lesz a libáknak, ha elébe akad, tudom, kardjától a nyakuk mind leszakad. Húzd rá!

Magam is még ifjú voltam, ugrottam a lónak hátára, friss majom módjára. De most is megülök én akármilyen paripát, valamint a tövén kinyílt tulipánt. Húzd rá!

0: Na most már legények, kik itten kezet adtatok, e házban mindenkinek híven szolgáljatok. Kiváltképpen nekem szavam fogadjátok, a hitnek formáját eképpen mondjátok. Az erdőben.
1: Az erdőben.
0: A mezőben.
1: A mezőben.
0: Valamennyi magfa.
1: Valamennyi magfa.
0: Ugyanannyi tőgyfa.
1: Ugyanannyi tőgyfa.
0: A szarkának.
1: A szarkának.
0: A farkának.
1: A farkának.
0: Valamennyi fehér tolla.
1: Valamennyi fehér tolla.
0: Ugyanannyi fekete.
1: Ugyanannyi fekete.
0: Van egy nagy kerek erdő.
1: Van egy nagy kerek erdő.
0: Abban a nagy kerek erdőben van egy nagy fa.
1: Abban a nagy kerek erdőben van egy nagy fa.
0: Abban a fában van egy nagy odú.
1: Abban a fában van egy nagy odú.
0: Abban az odúban van egy nagy madar.
1: Abban az odúban van egy nagy madar.
0: Az a madar olyan madar.
1: Az a madar olyan madar.
0: Hogy csak ugyanaz a madar.
1: Hogy csak ugyanaz a madar.
0: Ássa ki a szemetek világát, ha szavam nem fogadjátok.
1: Ássa ki a te szemed világát.
0: Húzd rá!

Vannak már vitézim, mindnyájan lássátok, tudom okosságom nagyon csodájátok. De ezek után még táncunkat lássátok, a nagy kacagásba kihasad a szátok. Húzd rá!

A Nosai zenekarnak 2025-ben jelent meg Lakodalmi menet című albuma. A zenészek nem egy táj lakodalmának szokás dallamait, szokásait idézték fel, hanem a Kárpát-medence lakodalmi dallamaiból válogatták össze a számukra legkedvesebbeket, legjellemzőbbeket. A Nosai zenekar Lakodalmi menet című albumáról most a Nászmenet a templomig tétel, majd a templomi eskü és a Lakodalom következik Táncházban című műsorunkban. A zenekar énekese Somogyi Eszter.

szlovák lakodalmi dallamok következnek Táncházban című műsorunkban, a Maglódi Rezes Banda, majd a Tarsoly Zenekar előadásában.

Kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunkat domaházi, lakodalmi csárdások zárják egy eredeti felvétel Balogh Rudolf és zenekara előadásában. A felvétel előtt már a munkatársaim Sztrányocki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Műsorunk csak úgy, mint a Dankó Rádió többi adása visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Indul a Népek dalai. Ez a világzenei válogatás, mint minden este a Danko Rádióban. Ma este is egy színes csokrot nyújtunk át önöknek kiváló világzenékből, amelyekkel beutazzuk az egész földet, Spanyolországtól Indiáig, Jamaikától Törökországig, nagyon sok

mindenféle világzenét hallanak nálunk. Péntek este lévén ma is lesz világzenei koncert, nem sokára elmondom, hogy ki lesz ennek a koncertnek a főszereplője. Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek! Franciaországban kezdünk egy arab nyelvű felvétellel, az Alcazar muzsikája ez.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Arushi Jane következik, aki a klasszikus indiai zenei hagyományokat ötvözi a modern szintetizátoros technológiával. A Delhi-ből származó Arushi Jane saját bevallása szerint hosszú éveken át küzdött identitásával, keresve helyét az általa választott két világ között, az ősi indiai zenei hagyományok és a nyugati elektronikus zenei világ között. Ez a feszültség formálja a zenéjét, ami egyszerre tiszteleg elődei előtt és teremti meg saját személyes modern hangzását. Arushi Jane nem csak a hangszerek kezelésében, hanem a zenei technológia mélyebb megértésében is otthonosan mozog, amelyet saját bevallása szerint autodidakta módon sajátított el, többek között a Stanford Egyetem zenei laboratóriumában végzett tanulmányai során. Az Arushi Jane által képviselt művészeti irányzat nem csak zeneileg, hanem szellemileg is összekapcsolja a múltat és a jelent, a keletet és a nyugatot, az analóg és a digitális világot. Hallgassuk 2024-es zenéjét, Arushi Jane felvétele szól, ez az Our Touching Tongues.

Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek dalai. Zenéjével új területeket fedez fel a muzsikában. Kamberg Ulás egy Törökországból származó, de már Svédországban élő duduk művész. Ahogyan ő fogalmaz, a török, anatóliai, örmény és oszmán zenei örökséget ötvözi modern perspektívával, visszhangozva Isztambul sokszínű lényegét. Ulás a duduk hagyományos játékmódjain túlmutatva, kibővített technikával és elektronikával gazdagítja hangszerét, és ezzel új dimenziókat nyit meg a duduk számára. Nehéz megfogni és szavakkal leírni a művész játékát, talán a zenei stílusa az idő áramlását lelassítva és a tér eleganciáját hangsúlyozva meditációs jelleggel hozza át a duduk ősi dallamait a jelenbe. 2024-ben megjelent korongján kiváló norvég zenészek dolgoztak együtt, és a lemez kimondottan pozitív visszajelzéseket kapott az európai zenei magazinoktól. Karrierje során Kamberg Ulás sok művész korongján szerepelt játékával, emellett pedig aktívan tanítja is a dudukot online formában, szerte a világon, és sok műhely munkát is vezet. 2024-es dalát hallgatjuk most a Dankó Rádióban. Ez egy instrumentális muzsika, de prózát azért hallunk benne. Előadója tehát a török származású Kamberg Ulás, a dal pedig az A New Beginning.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

Világzenei válogatásunk szól a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Péntek lévén ma is lesz nálunk koncert, ezúttal a Söntörgő zenekar koncertjét hallhatják. A tradicionális zenék ősisége, a klasszikus zene kifinomultsága, a rock zene energiái és Bartók gondolkodásának tisztasága jellemzi a Söndörgő együttest. A nemzetközi világzenei szintér izgalmas, innovatív és sikeres zenekarát. A formáció 1995-ben alakult, a mai tagok akkor még gyerekek voltak, és gyakorlatilag együtt nőttek fel a formációval. Az öt tagból négy ugyanabba a zenész családba tartozik. Három testvér, Eredics Áron, Benjamin és Salamon, valamint egy unokatestvér, Eredics Dávid. Ezen a koncertjükön most először közreműködik Básics Branka. Söndörgő zenekar szellemi hátországát a fél évszázados múlttal rendelkező, autentikus délszláv népzenét játszó, legendás Vujicic együttes jelenti. A Söndörgő elsődleges hangszere a szerb és magyar népzenében egyaránt népszerű tambura, de a Söndörgő hangzásképnek legalább ilyen fontos elemét képezik, különböző fúvósok és a harmonika is. A Söndörgő tradicionális délszláv népzenét játszik, a hagyományt nem muzeális, rekonstrukcióra váró tárgyként kezelik, hanem élő és lüktető alapanyagként, inspirációs forrásként.

hallgassák meg a Söndörgő zenekar koncertjét. A felvétel itt a Dankó Rádió stúdiójában készült élőben. Közreműködik benne Básics Branka is. A koncert ma este hallható 23 órától.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

0: Kövéresen 10 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban világzenével, amelyet Zimbabwéből kaptunk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Ma is éjfélig tart a program, ez a színes világzenei csokor, benne pedig szólmuzsika, ma este még Olaszországból a North East Ska Jazz Orchestra tolmácsolásában. Aztán hallunk dalt Indiából, Anandi Bhattacharyától, és a Transglobal Underground egy 2020-as dalát is meghallgatjuk. További kellemes péntek estét, irány tehát most Zimbabwe.

Dankó Rádiót hallják, és a világzenei válogatást, ez a Népek dalai. Következő előadónk a North East Ska Jazz Orchestra, amely a jamaikai és karibi ritmusokat keveri a swing big band hangzásával. Az olasz formáció 2012-ben alakult meg azzal a céllal, hogy újjáélessze az olaszországi, addigra kicsit megfáradt ska zenei színteret. Azóta folyamatosan építik közönségüket, és mára az egyik legnagyobb létszámú formációvá váltak, hiszen akár 20 zenész is színpadra lép koncertjeiken. Érdekesség velük kapcsolatban, hogy a zenei felvételek során a csapattagjai együtt dolgoznak a stúdióban, hogy megőrizzék a közös játék lendületét és spontaneitását, tehát nem különböző helyeken, különböző országokban készíti el mindenki a saját részét. A stúdió munka során is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a lehető legautentikusabb módon adják vissza a ska és jazz elemeket, miközben modern, friss hangzást hoznak létre. Fontos szerepet játszik életükben a társadalmi felelősségvállalás is. Time for Africa címmel van egy kezdeményezésük. Ennek részeként csináltak egy jótékonysági kislemezt, ennek bevételét egy afrikai segélyszervezetnek ajánlották fel. Hallgassuk akkor őket, játszik a North East Ska Jazz Orchestra, és a Piazza della Libertà című dal szól tőlük. Ebben közreműködik DJ Tübé, olasz rapper is, Prózá.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

oldalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádió világzenei programja szól a népek dalai. Folytassuk a kiváló indiai művésszel, Anandi Bhattacharyával. Ő híres zenész dinasztiából származik, ugyanis a nagy hindu slide-gitáros Pandit Debás és Bhattacharya leánya. Így nem is csoda, hogy azt mondja, a zene olyan neki, mint a levegő, ébredéstől elalvásig szüksége van rá. Elmondása szerint igazi áldás volt neki az, hogy gyerekkorában a házuk minden szobájában árat felé a muzsika. Nénikéje kezdte nevelni a zene szeretetére, majd 3 éves korában 1 évre rá pedig már egy rádióműsorban szerepelt. Aztán apjával és nagybátyjával nemzetközi turnékon is megmutathatta tehetségét. Első nemzetközi lemeze a 2018-as Joy the Pound arról szól, hogyan érhetjük el és meg a boldogságot korlátozások nélkül. 2018-as indiai világzenével folytatjuk, az előadó Anandi Bhattacharya.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

A világzenei válogatás szól a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Péntekon ismét lesz nálunk világzenei koncert, hamarosan 11 órától a Söndörgő zenekar koncertjét hallhatják. A 90-es évek közepén Szentendrén alakult majdnem teljesen családi zenekar, kirívó virtuózitásával és lehengerlően friss előadásmódjával. Mostanra Európa szerte az egyik legnépszerűbb magyarországi világzenei együttessé nőtte ki magát. Tamburára épülő, de a fúvós és ütős hangszerekre, valamint a harmonikára is kiterjedő hangszerelésével a Balkán legsűrűbb zenei rétegeit is hitelesen tudja megszólaltatni, úgy, ahogyan az más balkáni együttesektől nem hallható. Söndörgő zenekar készített már lemezt a macedón Ferus Mustafovval, a holland Amsterdam Klezmer Banddel, és sokszor érnek el szép eredményeket nemzetközi világzenei slágerlistákon. A Dankó Rádió élő stúdió koncertjén az eddig megjelent hangfelvételeik változatos repertoáriából válogatott a zenekar. Magyarországi, szerb és horvát, valamint balkáni népzenei feldolgozásaikon túl saját szerzeményeik is programra kerültek. A koncert énekes közreműködője első alkalommal a Söndörgő mellett a félig magyar, félig szerb Pásics Branka. Köszönöm.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

0: Rövidesen 11 óra folytatódik mindjárt a Népek Dalai a Dankó Rádióban, és következik a péntek esti koncert, amelynek főszereplője a Szentendrei Söndörgő, illetve a kiváló énekesnő Básés Branka. Indul mindjárt!
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek! Folytatódik a Népek Dalai, ez a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Péntekenként ilyenkor 11 óra után koncertet hallanak nálunk, így lesz ez ma is, de ezúttal közönség nélkül, hiszen egy stúdiókoncertet indítunk már is, ahol közönség nem volt, viszont élő adásban játszottak a muzsikusok, és énekelt Básés Branka. A Söndörgő

Kezdődik nálunk már is a tradicionális zenék ősisége, a klasszikus zene kifinomultsága, a rock zene energiái és Bartók gondolkodásának tisztasága jellemzi a formációt. A nemzetközi világzenei szintér egy izgalmas, innovatív, sikeres zenekarát, amely 95-ben alakult, akkor tagok még gyerekek voltak, és gyakorlatilag együtt nőttek fel a csapattal. Egy majdnem teljesen családi formációról van szó, hiszen három testvér szerepel a söndörgőben, Eredics Áron, Benjamin és Salamon, valamint egy unoka testvér, Eredics Dávid. Koncertjükön most először közreműködik Básics Branka. A Dankó Rádióban következik a Söndörgő Együttes világzenei koncertje Básics Branka közreműködésével.

A péntek esti világzenei koncertet hallották a Dankó Rádióban. A felvétel nálunk készült itt a stúdióban, élőadásban, ez egy stúdiókoncert volt. Aki játszott, a Söndörgő zenekar, aki pedig énekelt, Bássis Branka. Ekkor dolgoztak először együtt a muzsikusok, illetve az énekesnő. Kiválóan sikerült szerintem, remélem tetszett mindenkinek a koncert. Világzenei koncertet jövő héten is hallhatnak a Dankó Rádióban, pénteken este 23 órától.

A mai utolsó világzene volt ez a Dankó Rádióban. Remélem tetszett a program. Hétvégén sem maradnak világzenék nélkül. Popovics László várja majd önöket. Én pedig búcsúzom. A népek dalai már a véget ért, de világzenéket tehát hétvégén is hallhatnak. A szerkesztő műsorvezetőt, Szabó Tamást hallották. További kellemes rádiózást és jó hétvégét mindenkinek!

Magyar Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

nyugszik meg végül. Nem szökik el a gyöngysor a színéből. Én is csak úgy szeretem, minél öregebb a leányt meg a húszhoz közeleg. Én is csak úgy szeretem, minél öregebb a leányt meg a húszhoz közeleg. Piros a bor, pirosabbak a lányok. Tudom én, hogy mit írnak a szabályok. Fiatal lány, öreg bor, csókra kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás. Fiatal lány, öreg bor, csókra kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás. Fiatal lány, öreg bor, csókra kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás. Fiatal lány, öreg bor, csókra kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás.

Dankó Rádió. Lecsenyén FM 103,8. A Magyar Zene Rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Jaj, de hamis a maga szeme. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Nem sokára Lengyel Miska andalgója szól Önöknél, hogyha a Dankó Rádióval maradnak. Ugyanis Farkas Rozika Bangó János zenekarának kíséretével ezt a dalt dalolja. De előtte még Bodrogi Zsigmond hallgatóját is meghallgathatjuk, Alkonyat száll a pusztára, már is Kolostyák Gyula énekel, akinek Jónás Géza zenekara muzsikál. Tartsanak a Dankó Rádió húscsak prímásával, ha tehetik.

Dankó Rádió Húscsak prímásában nem sokára Budai Beatrix énekli el Járosi Jenő frissét Áll a bál a nagykocsmában. A művésznőnek ifjabb Sánta Ferenc zenekara játszik. Bokor Jánosnak pedig Déki Lakatos Sándorék húzzák. 1997-ből szól a dal A lépes méz, Zsigmond István csárdása, de csak azután, hogy Dankó Pista és Pósa Lajos Rácz Pali hegedűje című dalát Pataki István elénekelné nekünk.

Ördög bújt a vonóba. Lepsényi Perge Géza és Németh Gyula csádását nem sokára Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból halljuk, méghozzá Kállai Bori és Tordai Zoltán zenekarának tolmácsolásában. Ezt megelőzően három dankóklubos felvételt is meghallgathatunk, az egyik például Devecseri, 2021. szeptemberében készült Hajnal Nikolettel és Danyi Lőrinc zenekarával. Rácz-Pali csádásának címe Kopogós a csizmám. Egy Király Helmeci felvételről Szent Irma Jelemér és Kubányi György csádása szól, Kiskendő, Nagykendő. Az előadók Berkes János és Lakatos Miklós zenekara. De most az a dal szól, mely a tavalyi év magyar nótája szavazásunk bronzérmese volt, Van egy ház a Tiszaparton. A hallgató Leszler József és Deák Rózsa szerzeménye, Somogyi Erikának Johann János együttese muzsikál Badacsony Tomai dankóklubos felvételünkön.

Margó Rádió Húscsak Prímását nem sokára Takács Béla és Mészáros Tivadar zenekarának közös felvételével folytatjuk. Zsigmond Ákos hallgatója szól nem sokára Árok is van, Gödör is van, 1983-ból. Utána pedig Benedekfi Katalin elénekli a Nád a házam teteje című csárdást, méghozzá Balázs József zenekarának közreműködésével. Maradjanak továbbra is velünk, ez még mindig a Húscsak Prímás, itt a Dankó Rádióban.

Jaj, de szép kék szeme van magának. Micsoda vallomás, kis angyal Ernő tollából, és hamarosan idősebb Sárközi Lajos zenekarának tolmácsolásában. Előtte még Vadász Zsolt darra fakad, és egy csárdást énekel ennek a szép barna lánynak. A 2018-ban készült felvételen ifjabb Berki Bélát és zenekarát is halljuk. Most pedig Szőlősi Emese dalol, Baj van, nagy baj, Magyar Imre és Dalos Nagy Károly csárdása Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból hallható Miskolci Balogh Zoltán és zenekara közreműködésében.

Frankó Rádió húscsak prémását, egy hallgatóval, egy andalgóval, majd egy csárdással és egy frisssel folytatjuk. A friss Huber Gyula és Heródek Sándor dala lesz, Hallod-e nótás, füttyös szép madár, Boros Jolántól és Olá Kálmán zenekarától szól. Újvári Marika is dalra fakad, Dankó Pista és Pósa Lajos csárdását hozzá el nekünk Csóka Gyula együttesével. Nem jó minden este a kapuba kiállni. Kollár Katalinnak Sárközi Béla zenekara húzza, azt mondják a legény mind hamis. Most pedig jön Babos Károly és Szigeti József hallgatójával Nemes Ildikó, menj csak tovább az utadon.

0: ma még elfemetem, nem kell, ahol a maga, reggel igaztam, szépen helyére oda nem.
1: Nem síratom én a múltat. Egy 2016-os felvételről hallgathatjuk hamarosan Szirmai László és Jászteleki Sánta József dalát, méghozzá Gáti Pál és Derék József zenekarának előadásában. Utána Dócs Péternek, a 2025-ös év cigányzenei díjasa Szalai Antal muzsikál zenekarával együtt, Isten mondja Noé, fiam Noé. Haja-haja, kukoricahaja, ez is egy csárdás lesz, Fényes Gyöngytörés ifjabb Berki Béla zenekarától szól. Majd Szent Irma jelemér megzenésített Petőfi Sándor versét Szalai László énekli. Ez lesz a 10 pál csókot.

ettől kezdtek három Istent látni.

folytatásban pedig Németh Csicsó József együttesét halljuk. Szakadozott rongyvonódat mit sajnálod? És mindig mondtam, veszedelmes a lány. Kedves hallgatóink, ezekkel a dalokkal búcsúzunk. Valamennyi kollégám nevében köszönöm, hogy velünk tartottak, reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát. Maradjanak még a Dankó Rádióval, ha tehetik, további kellemes időtöltést kívánok. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

0: pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Ahol vígan vannak lányok és legények, ha szerét ejthetem, én oda betérek. Mert hát ott jó bor van, ezt biztosan tudom, hisz ebben szörnyű nagy a tapasztalatom. Bizony nem csoda, hogy a bort szeretem, Szent Borbála napján pincében születtem. Nagyapám kántor volt, az apám kefekötő. A bort a csapalól itta mind a kettő. Ha az én gégámon egy csepp víz lefolyna, sírjában mind a kettő biztos megfordulna. A jó Istentől én csak azt kívánom, hogy borba fújjak, ez legyen halálom. 20-akós nagy hordó borral lesz majd tele, hogyha vesztem érzem, abba ülök bele. Kitátom a számat, dől a jó bor belé, ha meghalok, lelkem repül az ég felé. Angyalok visznek a mennybe, ahogyan ez dukál, Szent Péter pedig a kapunál szalutál. Uram, ezt az embert emelt kebeledre. Éltében a bort a szájában nem tűrte, mert egyből lenyelte. Kezemben az üveg, jó bor vagyom benne, várja a vőlegény, ha hozzá kerülhetne. Az én drága gazdám általam kívánja, aki ebből iszik, váljék a javára. Én is azt kívánom, egészséget rája!
2: Jó estét kívánok! Bár augusztus nem a lakodalmak ideje, mára mégis lakodalomban elhangzó szokás és táncdallamokat hoztam. Egy lakodalmi borverssel indult Táncházban című műsorunk Lackó Péter előadásában a Szeredás Együttes Hegyközi Lakodalmas című albumáról. Erről választottam a most következő frisst, váltáncot és karikázót, ez utóbbit Füzéri asszonyok éneklik, majd egy tréfás verbuválást, melyet Czók Zoltán előadásában hallhatunk, közreműködik a Szeredás Együttes.